0: 0%-os adómértéket. Az adóhivatal hangsúlyozta, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre, azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. A spanyol kormány nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítette a Ceutában kialakult helyzetet. A döntés lehetővé teszi egy egységes parancsnokság felállítását a különböző közigazgatási szervek közötti hatékony koordináció biztosítására, közölte a spanyol migrációért felelős miniszter a kabinetülése után. A német államfő kiállt a németországi bevándorlás mellett, és óvaintett a honosított személyek hátrányos megkülönböztetésétől. Frank-Walter Steinmeier úgy fogalmazott, nincsenek első vagy másodosztályú állampolgárok, az alaptörvény szerint a német néphez tartoznak azok is, akik törvényesen itt élnek, tanulnak és dolgoznak. 39 sérültje van a Franciaország déli részén pusztító forgószélnek, ketten súlyos állapotban vannak, 300 lakóház megrongálódott. A fedél nélkül maradtak számára átmeneti szállásokat nyitottak, a régióban mintegy 1400 háztartásban nincs áram. A térségre hétfőn csapott le a forgó szél. Új időpontban rendezik idén a 35. Budapest Borfesztivált. Szeptember 9-e és 12-e között több mint 1000 féle borral és pezsgővel, az amerikai kontinens borvidékeivel és széles gasztronómiai kínálattal várják a látogatókat. Interaktív programok, például kvízek, ügyességi játékok és koncertek is lesznek. Szerdán többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti országrészben és az Alpok alján lehet eső. Hajnalban 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

cause I'm naked. Demonstrate.

0: 97.7 Trio FM mellette szól.
1: I'm so sorry that I hurt you.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Meleg, de változékony időre kell számítani. Szigorítaná az átláthatósági szabályokat a kormány. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. A spanyol kormány nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítette a Ceutában kialakult helyzetet. A döntés lehetővé teszi egy egységes parancsnokság felállítását a különböző közigazgatási szervek közötti hatékony koordináció biztosítására, közölte a spanyol migrációért felelős miniszter a kabinetülése után. A német államfő kiállt a németországi bevándorlás mellett, és óvaintett a honosított személyek hátrányos megkülönböztetésétől. Frank-Walter Steinmeier úgy fogalmazott, nincsenek első vagy másodosztályú állampolgárok, az alaptörvény szerint a német néphez tartoznak azok is, akik törvényesen itt élnek, tanulnak és dolgoznak. A kanadai kormány bejelentette, hogy szeptember 8-ától 15, 25, illetve 50%-os vámot vet ki 700 amerikai importárucikre, válaszul az Egyesült Államok hasonló intézkedéseire. Korábban Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán azt írta, hogy Kanada részéről 400%-os vámok sújtják az Egyesült Államok mezőgazdasági termelőit, és a magas vámok sok amerikai vállalkozás megszűnéséhez vezettek. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. A fővárosi állat és növénykert különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készül az eseményre. 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, vursli és planetárium is várja az érdeklődőket. Szerdán többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, hajnalban 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nem akarok félig élni, nem akarok félig élni, nem, nem akarok félig élni, mert a félig élnék, abba belehalnék, mert félig csókolni nem lehet, félig ölelni nem szabad, a félig elmondott titkok.

Úgy érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl, velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.

0: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem?
0: Nem. Előbb-utóbb kellett egy szerető.

0: Viszlát, kislány!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Meleg, de változékony időre kell számítani. Tovább csökkent az alapkamat. Tornádó pusztított Franciaország déli részén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Tovább csökkent a jegybanki alapkamat. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte az iránymutató rátát. A kamatfolyosó két széle ugyancsak 25-25 bázisponttal lett kevesebb. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az újabb alapkamat csökkentést azzal indokolta, hogy az infláció a júniusban jelzettnél alacsonyabban alakult, a kockázati megítélés pedig kedvező maradt. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Az adóhivatal hangsúlyozta, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre, azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. A spanyol kormány nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítette a Ceutában kialakult helyzetet. A döntés lehetővé teszi egy egységes parancsnokság felállítását a különböző közigazgatási szervek közötti hatékony koordináció biztosítására, közölte a spanyol migrációért felelős miniszter a kabinetülése után. A német államfő kiállt a németországi bevándorlás mellett, és óvaintett a honosított személyek hátrányos megkülönböztetésétől. Frank-Walter Steinmeier úgy fogalmazott, nincsenek első vagy másodosztályú állampolgárok. Az alaptörvény szerint a német néphez tartoznak azok is, akik törvényesen itt élnek, tanulnak és dolgoznak. 39 sérültje van a Franciaország déli részén pusztító forgószélnek, ketten súlyos állapotban vannak. 300 lakóház megrongálódott. A fedél nélkül maradtak számára átmeneti szállásokat nyitottak, a régióban mintegy 1400 háztartásban nincs áram. A térségre hétfőn csapott le a forgó szél. Új időpontban rendezik idén a 35. Budapest Borfesztivált. Szeptember 9-e és 12-e között több mint 1000 féle borral és pezsgővel, az amerikai kontinens borvidékeivel és széles gasztronómiai kínálattal várják a látogatókat. Interaktív programok, például kvízek, ügyességi játékok és koncertek is lesznek. Szerdán többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. Hajnalban 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trio FM.
1: Ez a Trio FM.
0: Trio FM. Melletted szól.
2: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Meleg, de változékony időre kell számítani. Szigorítaná az átláthatósági szabályokat a kormány. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. A spanyol kormány nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítette a Ceutában kialakult helyzetet. A döntés lehetővé teszi egy egységes parancsnokság felállítását a különböző közigazgatási szervek közötti hatékony koordináció biztosítására, közölte a spanyol migrációért felelős miniszter a kabinetülése után. A német államfő kiállt a németországi bevándorlás mellett, és óvaintett a honosított személyek hátrányos megkülönböztetésétől. Frank-Walter Steinmeier úgy fogalmazott, nincsenek első vagy másodosztályú állampolgárok, az alaptörvény szerint a német néphez tartoznak azok is, akik törvényesen itt élnek, tanulnak és dolgoznak. A kanadai kormány bejelentette, hogy szeptember 8-ától 15, 25, illetve 50%-os vámot vet ki 700 amerikai importárucikre, válaszul az Egyesült Államok hasonló intézkedéseire. Korábban Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán azt írta, hogy Kanada részéről 400%-os vámok sújtják az Egyesült Államok mezőgazdasági termelőit, és a magas vámok sok amerikai vállalkozás megszűnéséhez vezettek. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. A fővárosi állat és növénykert különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készül az eseményre. 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, vursli és planetárium is várja az érdeklődőket. Szerdán többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, hajnalban 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigye el az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en!
2: Műsorunk partnerei Electrolux, egy jobb élet jegyében svéd tervezés. Ha a jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, G-Kulcs kulcsmásoló műhely, ahol mindig kulcskérdésekről van szó. Szelei úti használt cikkereskedés és szerviz. A használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Ádi büfé, aki szeret, az etet.
1: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
3: Ez volt a reklám.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: A Trio FM hírei.
6: Sok napsütésre számíthatunk, pénteken választják meg a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőit, tovább csökkent a jegybanki alapkamat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerősítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. A törvényjavaslat átláthatóbbá tenni a közbeszerzéseket is. Szigorítaná az átláthatósági szabályokat, jobban meg lehetne ismerni az ajánlattevők tulajdonosi hátterét, és bővülnének a közzétételi kötelezettségek is. Ismét 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A döntést, amely megfelel az elemzői várakozásoknak, a vártnál kedvezőbb inflációs folyamatokkal indokolták. Megműtötték a balesetet szenvedett Gripen vadász repülőgép pilótáját. A beavatkozás sikeres volt, a katona várhatóan teljesen felépül. A baleset körülményeit külföldi szakemberek bevonásával vizsgálják. Dróngyártó üzem elleni gyújtogatást hiúsított meg a rendőrség Szlovákiában. 3 külföldi ellen indult eljárás, megbízásból bűnszervezetben elkövetett általános veszélyeztetés miatt. Meghalt Dolly Parton, amerikai énekes színésznő, a country zene koronázatlan királynője. Halálát daganatos betegség okozta, derült ki képviselője közleményéből. Dolly Parton 80 éves volt. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készülnek az eseményre. Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Főként a keleti, észak-keleti tájakon és az Alpok alján lehetnek záporok, zivatarok. Az északi, észak-keleti szelet élénk lökések kísérhetik. A hajnali 15-20 fokot követően napközben 27-32 fok valószínű.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Tour Mix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigyél az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
3: Műsorunk partnerei: Illatszerek üzletháza. Minden, ami kényelem. Bác papucsok és táskák széles választékban. Iskola kezdés a Sarok üzletházban. A 30 éves sütőház Kft. Kovászott szenvedély, minőség minden falatban. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász.
2: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Sok napsütésre számíthatunk. Szigorítaná az átláthatósági szabályokat a kormány. Szeptembertől csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta: közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. A törvényjavaslat átláthatóbbá tenni a közbeszerzéseket is, szigorítaná az átláthatósági szabályokat, jobban meg lehetne ismerni az ajánlattevők tulajdonosi hátterét, és bővülnének a közzétételi kötelezettségek is. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője, hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerősítéletek a vagyonszerzési ügyekben. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Több mint 1300 diák tanétkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akció célja, hogy megkönnyítse az iskola kezdést az anyagi nehézségekkel küzdő családoknak. Új és nyilvánosan elérhető statisztikai felületet indít az Országos Mentőszolgálat. A honlapon részletes adatokat gyűjtenek a mentőegységek kiérkezés idejéről és a mentési esetek számáról. Dróngyártó üzem elleni gyújtogatást hiúsított meg a rendőrség Szlovákiában. Három külföldi ellen indult eljárás, megbízásból, bűnszervezetben elkövetett általános veszélyeztetés miatt. Elakadt egy luxus szállodahajó a Dunán Gönyűnél. A 110 méter hosszú svájci zászló alatt hajózó Espirit Pozsonyból Komáron felé tartott, amikor megfenek lett. Meghalt Dolly Parton, amerikai énekes színésznő, a country zene koronázatlan királynője. Halálát daganatos betegség okozta, derült ki képviselője közleményéből. Dolly Parton 80 éves volt. Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Főként a keleti, észak-keleti tájakon és az Alpok alján lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 27-32 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most
8: indul a reggel.
7: Jó reggelt!
8: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Indul a szerda reggel, sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez már a napindítónk augusztus 26-án, az Izsók, a Táliák, a Natáliák és a Natasák névnapján. Isten éltessen ünnepeltjeinket, én Pálinkás Zsolt vagyok, együtt rádiózhatunk ma délőtt is.

0: Ez a Trio FM Jászberényből. Nézzük, milyen időre készülhetünk a továbbiakban. Szerdán kezdetben felhősebb lesz az ég felettünk, délután viszont már kisüt a nap a térségben. Számottevő csapadéktól nem kell tartani. A csúcshőmérséklet a délután óráiban 28 fok között valószínű. Csütörtökön sok napsütésre készülhetünk. A megjelenő felhőkből nálunk nem várható eső. Legfeljebb éjszakon alakulhat ki elvétve egy-egy jelentéktelen zápor. Holnap hajnalban 16 fokig hűl a levegő, míg napközben 30 fokos melegre számíthatunk. Pénteken is marad majd a napos idő, alig lesz felhő az égen és eső sem zavarja meg a napot. A keleti-délkeleti szél élénk lesz, a csúcshőmérséklet pedig eléri a 33 fokot.
1: Az unalmas reggeleket, a szenvedős ébredéseket elküldtük jó messzire. Reggeli Starter, élőben Jászberényből a 97.7 Trio FM-en.

0: Közlekedési hírek a térség útjairól, már is mondom, hol érdemes óvatosabban vezetnünk. A 3108-as úton Szent Márton-Kátai és Pusztamonostor között Szent Lőrinc-Kátánál közműépítés zajlik, a munkátok miatt mindkét irányban útszűkületre és sávkorlátozásra készülhetnek. A 3226-os Jászalsó-Szentgyörgy-Tiszasű összekötő úton útépítés folyik, a 0-as és a 2-es kilométer között félpályás lezárás van érvényben, így mindkét irányban lassabb haladásra készülhetünk. Emellett a 311-es másodrendű főúton Nagykátai és Cegléd között kaszálási munkátokat végeznek, a mozgó munkagépek miatt mindkét irányban útszűkület nehezíti a forgalmat. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak egymásra az utakon!
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: A reggel is mellette szól.
5: Trio FM reggeli starter.

0: reggelt kívánok! A napi horoszkópunk következik. Délőtt a Hold és a Jupiter szembenállása miatt könnyebben felnagyíthatjuk a sérelmeket, és hajlamosak lehetünk a túlzásokra. Később viszont a Hold és a Szaturnusz kapcsolata megnyugvást hoz, és egy feszültebb helyzet után akár szerencsés fordulat is jöhet. A kosjegy szülötteit ma könnyen felbosszantatja valaki, főleg ha nem veszik elég komolyan a szavait. Ne reagáljanak azonnal, mert hamarosan kiderülhet, hogy a gond korán sem akkora, mint amilyennek látszik. A bikáknak egy pénzügyi vagy családi kérdés okozhat fejtörést, ne hozzanak végleges döntést pusztán az első benyomás alapján, a nap folyamán ugyanis megnyugtató hírek érkezhetnek. Az ikrek könnyen belekeveredhet egy félreértésbe, egy félmondat vagy üzenet mást jelentett, mint gondolnák, így felesleges rögtön magyarázkodni vagy számon kérni a másikat, egy későbbi beszélgetés minden tisztázhat, és még kellemes meglepetés is érheti önöket. A rákok számára a délőtt feszültebbnek ígérkezik, egy családtag vagy ismerős megjegyzése mélyebben érinteti önöket, de semmiképpen ne vegyék magukra, nincs bántó szándék mögötte. Az oroszlánoknál az szülhet feszültséget, ha többet várnak el valakitől, mint amit az illető nyújtani tud, ne vonjanak le messze menő következtetéseket. Egy későbbi kedves gesztus hamar bizonyíthatja, hogy sokkal jobb a helyzet akár a magánéletben is. A szűkjegyűek türelmét alaposan próbára teheti a környezetük, egy apró hiba miatt viszont kár azonnal felcsattanni, a helyzet ugyanis magától rendeződhet, ráadásul teljesen váratlan helyről kapnak majd segítséget. Hozom majd a folytatás, itt lesz a mérleg és a többi csillagjegy.
1: Reggelista!

Folytatjuk a reggeli horoszkópot a mérlektől. A mérlegek egy kapcsolatukban éreztetnek némi feszültséget. Ha úgy látják, hogy a másik fél nem figyel önökre eléggé, ne zárkózzanak be. Egy higgadt beszélgetés során gyorsan kiderülhet, hogy pusztán eltérően látták a dolgokat. A skorpiók azonnal megérzik, ha valaki nem teljesen őszinte a környezetükben. Most azonban nem minden gyanú igazolódik be, ezért érdemes kivárni. Egy jó hangulatú párbeszédből fontos felismerések és új tervek születhetnek. Annyira sok hajlamosak lehetnek túlreagálni a helyzeteket, főleg ha korlátozva érzik a szabadságukat. Ne hagyják, hogy egyetlen rossz pillanat elrontsa az egész napjukat, később egy baráti program visszahozza majd a megszokott jó kedvet. A bakoknak a felelősség okozhat átmeneti terhet, úgy tűnhet, hogy mindennel egyszerre kell foglalkozni, pedig néhány teendőt nyugodtan elhalasztatnak. Egy tapasztaltabb ismerős tanácsa segít majd rendet tenni a feladatok között. A vízöntők egy váratlan hír miatt kaphatják fel a fejüket, ne vonjanak le azonnal elhamarkodott következtetéseket, mert a később kiderülő részletek teljesen más megvilágításba helyezik majd az eseményeket. A halak könnyen átveszik mások feszültségét, ezért érdemes tudatosan távol tartaniuk magukat az idegeskedőktől. Egy figyelmes gesztus vagy egy kellemes telefonhívás hamar visszaadja majd a lelki békét. Ez volt a szerdai horoszkópunk. Szép napot kívánok mindenkinek!

0: Itt a napindítónk a reggel is, Nolter, augusztus 26-án, szerdán. Jó reggelt kívánok mindenkinek, másodperceken belül 8 óra, Takács Erika hozza a legfontosabb információkat, most pedig egyeztetjük óráinkat, itt a pontos időjelzés.
1: Trio FM.
2: Hamarosan folytatjuk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
3: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
5: Nyárzáró program a Jászberényi Állatkertben. Ismét elérkezik az állatkertek éjszakája. Augusztus 28-án este állatbemutatókkal, varázslatos fényfestéssel, bátorságpróbával, ugrálóvárral és sok más érdekességgel várunk benneteket 19 óra és 23 óra között.
6: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigyél az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
7: Műsorunk partnerei: Electrolux, egy jobb élet jegyében svéd tervezés. Ha a jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, G-Kulcs kulcsmásoló műhely, ahol mindig kulcskérdésekről van szó. Szelei úti használtcikk kereskedés és szervíz. A használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Ádi büfé, aki szeret, az etet.
6: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
2: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
8: Sok napsütésre számíthatunk, már nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. Panamában rendkívüli állapotot hirdettek az El Niño miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Öt jellemzően adóigazgatási, valamint vám és pénzügyel, illetve közvagyonvédelemmel foglalkozó szakember mondta el véleményét és koncepcióját. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal csak most kezdi meg működését, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénzt került vissza a költségvetésbe. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A statisztikák országos, budapesti és regionális bontásban, sürgősségi kategóriánként is elérhetők és havonta frissülnek. Az előzetesen bemutatott júliusi adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában országosan csaknem 26, Budapesten kicsivel több mint 24 percen belül érkezett ki a mentő. Magyarország tűzoltókkal és eszközökkel segíti Szerbiát az országot sújtó erdőtüzek megfékezésében, közölte a belügyminiszter. Pósvai Gábor közösségi oldalán azt írta, a magyar kontingens tegnap este 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel indult útnak. Az erdőtüzek oltásában a többi között német, cseh, román és szlovák egységek is részt vesznek. Rendkívüli állapotot hirdettek Panamában az El Niño miatt. Vízhiány miatt jövő héttől korlátozzák a panamai csatornán áthaladó hajók forgalmát, Salvadorban pedig a legmagasabb szintű riasztást rendelték el az időjárási jelenség által okozott a száj miatt. A szárazság jelentős terméskiesést okoz a térségben. Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Délelőtt a keleti, észak-keleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, napközben 27-32, késő este 16-23 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most
1: indul a reggel.
9: Jó reggelt!
1: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.
10: A reggel is melletted szól.
11: Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

9 perccel múlt 8 óra, augusztus 26-a szerda reggel van, ma az Izsókat köszöntjük legfőképpen, de boldog névnapot kívánok még a Ritáknak, Natasáknak, Natáliáknak és a Margitoknak is. Ugyancsak ünnepelnek ma a Zamfira, Cseke, Tália, Szellőke és Adolár nevet viselő hallgatóink is. Isten éltesse őket, és legyen szép a napjuk. Itt a Trión pedig a járság kedvencei mellett itt lesznek a friss közlekedési hírek. Persze a mai nap érdekességét is hozom majd az eseménynaptár összeállításunkban. Éva Max dala, a Spot a Fake már indul is. I

0: közlekedési hírek a térség útjairól, már is mondom, hol érdemes óvatosabban vezetnünk. A 3108-as úton Szent Mártonkátai és Pusztamonostor között Szent Lőrinckátánál közműépítés zajlik, a munkátok miatt mindkét irányban útszűkületre és sávkorlátozásra készülhetnek. A 3226-os Jászalsó-Szentgyörgy-Tiszasű összekötő úton útépítés folyik a 0-as és a 2-es kilométer között félpályás lezárás van érvényben, így mindkét irányban lassabb haladásra készülhetünk. Emellett a 311-es másodrendű főúton Nagykátai és Cegléd között kaszálási munkátokat végeznek, a mozgó munkagépek miatt mindkét irányban útszűkület nehezíti a forgalmat. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak egymásra az utakon.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

Rádió FM-et hallgatják, a mai napra is jut néhány érdekesség, évforduló, kalandozunk egy kicsit, ha múltban itt van már is eseménynaptárunk. 1789-ben ezen a napon fogadta el a francia nemzetgyűlés az emberi jogok nyilatkozatát, amely a szabadság, az egyenlőség és a testvériség alapelvét tette világhírűvé. 1740-ben született Joseph Michel Montgolfier feltaláló, aki testvérével közösen építette meg az első működő meleglevegős léggömböt. 1723-ban hunyt el a mikrobiológia úttörője Antoine Leeuwenhoek holland tudós, aki saját fejlesztésű mikroszkópjaival elsőként pillantotta meg a baktériumokat és a vörösvérsejteket. 1918-ban augusztus 26-án született Katherine Johnson amerikai matematikus, aki úttörő számításaival és korai programozási munkájával vitte sikerre a NASA űrprogramját. Az érdekességek után pedig Alex Warrennel folytatjuk itt a Carry You Home.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A szervezők sajnálattal értesítik a kedves érdeklődőket és a sportág szerelmeseit, hogy a 2026. augusztus 29-ére a Kossuth-Gyefre tervezett Jászberényi fogadhajtó verseny technikai okok miatt sajnos elmarad, így a meghirdetett családi programok sem kerülnek megrendezésre. A rendezők ezúton is elnézést kérnek az okozott kellemetlenségért, és köszönik mindenki megértését.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: A Jászság kedvencei éjjel-nappal.
3: Trio FM mellette szól.

0: Ez a Trio FM Jászberényből fontos felhívást adok a jászberényi kutya tulajdonosoknak. Augusztus 31-e és szeptember 7-e között tartják az idei kötelező eboltást és férekhajtást a városban a 3 hónapnál idősebb kutyák számára. Az oltás díja 8000 forint kutyánként, a kötelező férekhajtás pedig 10 testsúlykilogrammonként 200 forintba kerül. Kérik a gazdákat, hogy a kisállt egészségi könyvét mindenképpen vigyék magukkal a helyszínekre. A védőoltás beadatása évente egyszer kötelező, az elmaradása bírságot von maga után. A szakemberek több jászberényi helyszínen és időpontban is várják a kutyákat, a pótoltást pedig szeptember 12-én szombaton délután tartják majd. A pontos menetrendről és a helyszínekről a jászberény.hu oldalon találnak részletes tájékoztatást.
1: We are

0: Ez a Trio FM Jászberényből kiderült, hogy meddig tervez még az órátállítással az Európai Unió. Az Európai Bizottság ugyanis 2031-ig hivatalosan közé tette a nyári időszámítás kezdetének, illetve végének időpontjait. A tagállamok évekig tartó vitája és a megegyezés hiánya miatt a testület korábban is visszavonta az eltörlésről szóló javaslatát, így a mostani szabályok szerint idén 2026-ban, október 25-én térünk majd át a téli időszámításra, hajnali 3-kor 2-re tekerve a mutatókat. A közétett meneten, de a jelenleg hatályos előírásokat követi, így ha a tagországok időközben mégis megállapodnának, az évi kétszeri tekergetés akár korábban is megszűnhet. Egy korábbi felmérés szerint ezt a magyarok túlnyomó többsége, 83%-a támogatná is. Kíváncsi vagyok, önök mit szólnak a kérdéshez? SMS Viber számunk 30 301 22 77, ide megíratják nekem, hogy önök támogatják-e az órátállítás eltörlését.
1: Trio FM mellette szól.

Repül az idő szerda délőtte este kedvenceivel, mindjárt 9 óra Takács Erika hozza a legfrissebb híreket, majd folytatjuk a zenei listánkról egy Madonna slágerrel, jön a Celebration 2009-ből. A következő órát pedig szenteljük a programajánlatoknak, hozom majd a térség kikapcsolódási lehetőségeit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigye el az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
5: Műsorunk partnerei: Illatszerek üzletháza. Minden, ami kényelem. Bác papucsok és táskák széles választékban. Iskola kezdés a Sarok üzletházban. A 30 éves sütőház Kft. Kovászott szenvedély, minőség minden falatban. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász.
4: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
6: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Trans Jászsági Műszaki Vizsgacentrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó-Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Trans Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
7: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Sok napsütésre számíthatunk. Átláthatóbbá tenni a kormány a közbeszerzéseket. Panamában rendkívüli állapotot hirdettek az El Niño miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását nem szabad elsietni, mert egy jól működő, független intézményt kell létrehozni, mondta a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pardavi Márta szerint a hivatal várhatóan 150-200 emberrel dolgozik majd, és mindegyiküket pályázat útján választják ki. A hivatal elnök és közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit tegnap, a nyomozati elnök helyettes jelölteket ma hallgatja meg a parlamenti szakbizottság. A 7,5%-os költségvetési hiány nagyon rossz szám és sérülékeny gazdasági helyzetet jelez, mondta a Kossuth Rádió reggeli műsorában Madár István közgazdász. Szerinte a kormány egyelőre megelőlegezett bizalmat kapott a befektetőktől, akik arra számítanak, hogy Magyarország gazdasági helyzete stabilizálódik. Közben tegnap ismét 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. Magyarország tűzoltókkal és eszközökkel segíti Szerbiát az országot sújtó erdőtüzek megfékezésében, közölte a belügyminiszter. Pósfai Gábor közösségi oldalán azt írta, a magyar kontingens tegnap este 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel indult útnak. Az erdőtüzek oltásában a többi között német, cseh, román és szlovák egységek is részt vesznek. Tűz ütött ki a pakisztáni főváros egyik kórházában, 15 csecsemő életét vesztette. A tűz egy állami kórház nőgyógyászati osztályán ütött ki, feltehetően a légkondicionáló rendszer meghibásodása miatt. A lángok kitörésekor 16 újszülött tartózkodott az osztályon, közülük egyet sikerült kimenteni. Rendkívüli állapotot hirdettek Panamában az El Niño miatt. Vízhiány miatt jövő héttől korlátozzák a Panamai csatornán áthaladó hajók forgalmát. Szalvadorban pedig a legmagasabb szintű riasztást rendelték el az időjárási jelenség által okozott aszály miatt. A szárazság jelentős terméskiesést okoz a térségben. Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Délelőtt a keleti, északkeleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, napközben 27-32, késő este 16-23 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 9 óra múlt pár perccel, én Pálinkás Zsolt vagyok, folytatjuk tovább a Trio FM szerda délőtjét. Hamarosan arról beszélgetünk, hogy hogyan érdemes étkeznünk a rohanó hétköznapokban, hogy jobban bírjuk a pörgős tempót, megnézzük a jó reggeli titkát, az előtervezés előnyeit és a megfelelő folyadékfogyasztás szerepét is. Tartsanak velünk ebben az órában is itt a reggeli starterben, és annyi értem, itt lesznek a programajánlatok is.

0: Ez a Trio FM Jászberényből. Folytatjuk egy programajánlattal. Egészséges táplálkozásról szóló előadást szervez a Jászberényi Egészségfejlesztési Iroda. A Tudatos Falatok című sorozat első alkalmán a tévhitekről, a makrotápanyagok helyes arányáról, a bolti címkék rejtett cukrairól, valamint a jászberényi piac friss szezonális alapanyagairól lesz szó. Az előadó pedig Ásné Bittner Márta, dietetikus. Az esemény szeptember 3-án csütörtökön délután 5 órakor tartják a Jászberényi Városi Könyvtár kamaratermében. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt sok szeretettel várnak a szervezők.
1: 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: Közlekedési hírek a térség útjairól, már is mondom, hol érdemes óvatosabban vezetnünk. A 31-08-as úton Szent Mártonkátai és Pusztamonostor között Szent Lőrinckátánál közműépítés zajlik, a munkátok miatt mindkét irányban útszűkületre és sávkorlátozásra készülhetnek. A 32-26-os Jászalsó-Szentgyörgy-Tiszasi összekötő úton útépítés folyik, a 0-as és a 2-es kilométer között félpályás lezárás van érvényben, így mindkét irányban lassabb haladásra készülhetünk. Emellett a 311-es másodrendű főúton Nagykátai és Cegléd között kaszálási munkátokat végeznek, a mozgó munkagépek miatt mindkét irányban útszűkület nehezíti a forgalmat. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak egymásra az utakon.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Megéheztetek és valami igazán finomra vágytok? Bízzátok ránk az ebédet vagy a vacsorát, és élvezzétek a tökéletes ízeket a Firpo pizzériában. Nálunk ropogós pizzák, szaftos giroszok, friss kurítók és mennyei tészták várnak rátok. Ugorjatok be hozzánk Jászberénybe, a Dózsa György út 4 alá, vagy rendeljetek kényelmesen a firpo.hu weboldalon, illetve a 0670 223 91 91-es számon. Hétköznap este 9-ig, pénteken és szombaton 3-4-10-ig, vasárnap pedig este 8-ig nyitva vagyunk, és az ételeket frissen elkészítve házhoz is visszük. Firpo Pizzéria. Mindig friss, mindig forró, mindig Firpo.
4: frissautó.hu.
2: Minden, ami az autódhoz kell.
4: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
2: csajos cuccok.
4: Mindened az autód.
2: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
4: frissautó.hu. Itt vagy már.
2: Motorosoknak is.
5: Emlékeztek? Tavaly nyáron felrobbant Jászberény. Most újra itt az idő. Szeptember 12-e, szombat, Jászberény, Aranykanál kerti parti, Dezóval.
6: A nagy sikerre való tekintettel foglaljatok asztalt minél előbb. Hamburgerek, sztékek, sültek, limonádé, koktélok, füst, láng, barbecue. Asztalfoglalás 0630 302 24 93. Aranykanál étterem, ahol az ízek és élmények találkoznak.
5: Szeptember 12.
2: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Trio FM, reggeli starter.
1: Ahol a zene és a helyi információk találkoznak.
8: Be-

A Trio FM-et hallgatják. A rónó hétköznapjainkban gyakran kevés tér marad a tudatos étkezésre, pedig a szervezetnek ilyenkor van a legnagyobb szüksége a megfelelő energiára. Néhány egyszerű szokással sokkal könnyebben bírhatjuk a pörgős napokat. Minden a reggelinél dől el, a fehérjében és rostban gazdag falatok, mint a tojás, a joghurt vagy a teljes kiüllésű gabonák hosszantartó jó lakottság érzetet adnak, így elkerülhetjük a délőtti energiaingadozást és a felesleges cukros nassolást. Időt spórolhatunk az előretervezéssel is, ha a hétvégén előkészítünk, hogy lefőzünk több adag ételt a hűtőbe vagy a fagyasztóba, a legzsúfoltabb napokon sem kényszerülünk majd kapkodásra. A megfelelő fehérjebevitel elengedhetetlen az izmok és a szervezet működéséhez, legyen szó húsról, halról, tejtermékről vagy éppen hüvelyesekről. Napközben egy gyorsan összedobható tál saláta friss zöldségekkel vagy gabonával épp olyan tartalmas, mint amennyire egyszerű. Végül pedig ne feledkezzünk meg a folyadékról sem, a vízhiány ugyanis gyorsan fáradtsághoz vezet, tartsunk mindig kéznél egy teli kulacsot, és válasszunk olyan étrendet, amely szigorú szabályok helyett valóban a mindennapjainkhoz igazodik.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Négy település tűzoltói harcoltak a lángokkal egy Jászberény utcában. Jelentősen emelkedtek a megyeszékhely ingatlanárai. Új arcok, új előadások a Szigligeti Színház új évadában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetnék Irány Éva. Egy fatárolóban kezdődött a tűzeset Jászberényben a Dar utcában. A lángok innen átterjedtek a szomszédos Trombita utcai ingatlanon álló 60 négyzetméteres lakóház tetőszerkezetére. A tűzben a lakóépület mellett található két tároló is károsodott. Az egyik 9, a másik 15 négyzetméteres volt, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A helyszínre több településről érkeztek tűzoltók, a Jászberényi, a 60 és a Nagykátai hivatásos, valamint a Jászárokszállási önkormányzati tűzoltók dolgoztak a lángok megfékezésén. A beavatkozást a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A tüzet három vízsugárral fékezték meg, a tűzoltók közben nagy mennyiségű tűzifát is kihordtak a Daru utcai tárolóból. A Trombita utcai ingatlan a tűz következtében lakhatatlanná vált. Az ott élő ember ideglenesen rokonokhoz költözött. Számottevően emelkedtek Szolnok ingatlan árai az elmúlt évben, derült ki az ingatlan.com összefoglalója szerint. A vármegye székhelyen jelenleg az eladó használt lakások átlagos négyzetméter ára 660 ezer forint. Ez több mint 100 ezer forinttal magasabb összeg a tavalyi augusztusi 552 ezer forintnál. A szakportál összesítéséből kiderül, hogy Szolnok még a 100 ezeres drágulás ellenére is a kedvező árfekvésű megyeszékhelyek közé tartozik. Ennél alacsonyabb négyzetméter átlagárak ugyanis csak Salgótarjánban 312 ezer, Békéscsabán 541 ezer, Miskolcon 609 ezer és Kaposváron 601 ezer forintért vannak. A Szolnok által felmutatott 108 ezer forintos áremelkedés ugyanakkor szembeötlő. A portál által vizsgált 19 város közül mindössze háromban Kaposvár, Eger és Kecskeméten mértek a Szolnokinál jelentősebb áremelkedést. Új bemutatókkal és új kedvezményekkel is készül a Szigligeti Színház új évada. A 2026-27-es szezonban több új előadás érkezik. Közel 3500 középiskolás szólítanak meg, és egy lehetséges szolnoki nyári színház gondolata is felmerült, derült ki a megtartott sajtónyilvános évadnyitón. Györfi Mihály polgármester felvetette, hogy az újonnan megnyílt szolnoki strandhoz kapcsolódva akár nyári színház is létrejöhetne, amelyet a város a Szigligetivel közösen valósítana meg. Barabás Botont, a Tiszaparti Teátrum igazgatója elmondta, szeptemberben a Szerelmes Shakespeare-rel nyitják a nagyszínpadi premierek sorát Szikora János rendezésében, októberben pedig visszatér a muzsika hangja. Az évad során többek között a Ketten a neten, a Hülyéje, az Olimpia és a Rút kiskacsai színpadra kerül, a színműhelyben szintén több újdonság várható, miközben fiatal művészek és alkotók érkezésével tovább frissül a társulat. Az évadnyitó egyik legkülönlegesebb pillanata az App Kommandóhoz kötődött. A fiatalok a nyáron a megye rendezvényein népszerűsítették a színház saját applikációját. A Szigligeti jelenleg az egyetlen vidéki színház az országban, amely saját applikációval rendelkezik. Egész éjszaka dolgoztak a tűzoltók a Jászkísér melletti telephelyen, ahol több környező érték is veszélybe került. Két kazalban összesen 1200 szalmabála gyulladt meg. A lángok több más kazlat is veszélyeztettek, valamint egy szomszédos ingatlanon álló magtár is veszélybe került. A helyszínre a Jászberényi, a Heves és a Nagykátai hivatásos, valamint a jászkíséri önkormányzati tűzoltók vonultak. A tűzoltóknak sikerült megvédeniük a közelben lévő valamennyi értéket. Az oltás két erőgép is segítette, ezek bontották meg az égő kazlakat, valamint eltávolították a még épp bálákat a tűz közeléből. Közben az áramszolgáltató szakembereinek is be kellett avatkozniuk, kiszakaszolták azt a magas feszültségű elektromos vezetéket, amely a két égő kazal között húzódott. A munka az éjszaka folyamán sem állt le, a szolnoki hivatásos tűzoltók visszaállító járműve és a jászkíséri egység két vízsugarat tartott készenlétben, miközben a kazlakat felügyelet mellett égették. A helyszíni munkálatok nem értek véget, várhatóan több napot vesznek igénybe. Napos fátyolfelhős idő várható, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben is kialakulhat néhol zápor, esetleg zivatar. Késő este 16 és 23 fok várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is.
0: Trio FM reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.
3: Ez a Trio FM jelzberényből. Véradása várják önöket még egy alkalommal augusztus hónapban. Augusztus 27-én most csütörtökön Jászfényszalón a Papkastélyban adhatnak vért a Szabadságút 7 szám alatt 12 és 17 óra között. A jelentkezéshez feltétlenül vigyék magukkal a személyigazolványukat, valamint a lakcím és a tajkártyájukat. Minden csepp számít, na tehetik, kérem segítsenek. Itt a Trio pedig szól már is a tankcsapda dala. Ez az örökké tart.

0: 10 óra, el is múlt már 3 perccel egy rég nem hallott dallam Freya Ridingtől, ez volt a Castles. Most Takács Erikának adom át a szót, következnek a legfontosabb hírek.
1: A reggel is melletted szól.
2: Trio FM, reggeli starter.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Gázberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Gázberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
6: Nyárzáró program a Gázberényi Állatkertben. Ismét elérkezik az állatkertek éjszakája. Augusztus 28-án este állatbemutatókkal, varázslatos fényfestéssel, bátorságpróbával, ugrálóvárral és sok más érdekességgel várunk benneteket 19 óra és 23 óra között.
7: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
8: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigye el az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en!
9: Műsorunk partnerei Electrolux, egy jobb élet jegyében svéd tervezés. Ha a jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, G-Kulcs kulcsmásoló műhely, ahol mindig kulcskérdésekről van szó. Szelei úti használt cikkereskedés és szerviz. A használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Ádi büfé. Aki szeret, az etet.
8: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
10: Ez volt a reklám.
11: A Trio FM hírei.
12: Sok napsütésre számíthatunk. Átláthatóbbá tenné a kormány a közbeszerzéseket. Tűz ütött ki a pakisztáni főváros egyik kórházában. Csecsemők haltak meg. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását nem szabad elsietni, mert egy jól működő, független intézményt kell létrehozni, mondta a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pardavi Márta szerint a hivatal várhatóan 150-200 emberrel dolgozik majd, és mindegyiküket pályázat útján választják ki. A 7,5%-os költségvetési hiány nagyon rossz szám és sérülékeny gazdasági helyzetet jelez, mondta a Kossuth Rádió reggeli műsorában Madár István közgazdász. Szerinte a kormány egyelőre megelőlegezett bizalmat kapott a befektetőktől, akik arra számítanak, hogy Magyarország gazdasági helyzete stabilizálódik. Közben tegnap ismét 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. A webes nyugtaadatszolgáltatásról készített oktató videót a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A kötelezettség a pénztárgép portálon a nyugtaadatok rögzítése menüpontban teljesíthető. Az adatbázis a jogszabály hatályba lépésével jövő 2-től érhető el. Halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz és ukrán drón támadások. Az észak-ukrajnai Csernyihívben egy nő és 4 éves gyereke halt meg, egy fiatal lány pedig megsérült, amikor egy drón családi házba csapódott. Közben az oroszországi Lipekben egy férfi és egy 14 éves gyermek vesztette életét ukrán dróntámadásban. A Tambovi régióban Oroszország legnagyobb online piac terének logisztikai központja gyulladt ki egy ukrán dróncsapás miatt. A vállalat egyik dolgozója megsérült. A moszkvai védelmi tárca szerint pedig több mint 400 ukrán drónt semmisítettek meg éjszaka. Tűz ütött ki a pakisztáni főváros Islamabad egyik kórházában, 15 csecsemő életét vesztette. A tűz egy állami kórház nőgyógyászati osztályán keletkezett, feltehetően a légkondicionáló rendszer meghibásodása miatt. A lángok kitörésekor 16 újszülött tartózkodott az osztályon, közülük egyet sikerült kimenteni.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Farkaspa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
12: Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Délelőtt a keleti, észak-keleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, napközben 27-32, késő este 16-23 fok valószínű.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Farkaspa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Ez a Trio FM jelzvereimből, Pálinka Zsolt vagyok, kellemes délőtöt kívánok mindenkinek. Sokunknál éppen most készül a következő kávé, én magam is most engedtem egyet a hírek alatt, de vajon mennyi koffein fér bele biztonságosan egyetlen napba? Egy egészséges felnőtt számára a napi ajánlott felső határ 400 mg koffein, ez azonban nem jelent automatikusan 4 csésze feketét, hiszen a koffein tartalom az elkészítés módjától és az adagtól is függ, ráadásul teák, az energiaitalok, a kóla vagy akár az étcsokoládé koffein tartalma is hozzáadódik a napi adaghoz. A koffein valóban javítja a figyelmet, a reakcióidőt és a teljesítményt, az alvást viszont nem pótolja, csupán elfedi a kimerültséget. Ha valaki túllépi a mértéket, könnyen szapor a szívverés, nyugtalanságot, fejfájást, illetve alvászavart tapasztalhat. A szakemberek szerint érdemes a feketét inkább a reggeli után fogyasztani a gyomor védelmében, a késő délutáni órákban pedig már óvatosabban kell vele bánni, hogy az éjszakai pihenés valóban pihentető maradjon.

Ez a Trio FM Jászberényből fontos felhívást adok a jászberényi kutyatulajdonosoknak. Augusztus 31-e és szeptember 7-e között tartják az idei kötelező eboltást és félrehajtást a városban a 3 hónapnál idősebb kutyák számára. Az oltás díja 8000 forint kutyánként, a kötelező félrehajtás pedig 10 testsúlykilogrammonként 200 forintba kerül. Kérik a gazdákat, hogy a kisállt egészségi könyvét mindenképpen vigyék magukkal a helyszínekre. A védőoltás beadatása évente egyszer kötelező, az elmaradása bírságot von maga után. A szakemberek több jászberényi helyszínen és időpontban is várják a kutyákat, a pótoltást pedig szeptember 12-én szombaton délután tartják majd. A pontos menetrendről és a helyszínekről a jászberény.hu oldalon találnak részletes tájékoztatást.

0: Tisztán szórakozás.
1: Ez a Trio FM jazzbrainből. Ha a kikapcsolódásra vágjunk, akkor Szolnokot is választhatjuk úti célként, ugyanis csütörtöktől kezdetét veszi a Szolnok napja programsorozat, amellyel a város az 1847-ben átadott Pest-Szolnok vasútvonal előtt tiszteleg. Pénteken délután 17:30-tól katonazenekari találkozó várja az érdeklődőket a tiszai hajósok terén, 19:30-kor pedig a hagyományos mécses úsztatás következik az Aunok István szobortól. Este 8:00-tól retró nyárzáró estet rendeznek a Tiszapart moziban. A legnagyobb forgatag viszont szombaton érkezik, reggeltől a Hill téren civil kavalkád és játszóház, a Kossuth téren vásár és népi játékok lesznek, a Damian és János Múzeum pedig ingyenesen fogadja a látogatókat. 10 órától nyílt nap indul a szolnoki járműjavítóban, ahol a műemlék víztorony és a kis motorvonatok csarnoka is bejárható. Délelőtt a Reptár piknik is megnyitja kapuit a szimulátorokkal és legó kiállítással. 3:11 előtt pár perccel pedig befut majd a vasútállomásra a legendás 424-es bivaj gőzmozdony, mondta Tanosztalgia különvonat. Délután 3:00-kor a Hill téren felvágják Szolnok 951 szeletes ünnepi tortáját. Este 4:00-től Máté Péter emlékes lesz Dósa Mátyással és Harna Péterrel. 8:30-től pedig a Quintet zenekar ad majd koncertet, amit latin táncest és esti járdacsillagászat követ. A kiemelt helyszínek között egész nap városnéző kis vonat jár. Vasárnap délután 4:00-kor nyílik meg a Távlat 50 kiállítása az Agórában, a rendezvénysorozat pedig jövő héten szerdán, szeptember 2-án zárul egy újabb tárlattal. A részletes programokért érdemes felkeresniük az Agóra Szolnok weboldalát.
0: Ez tisztán szórakozás volt.

Ez a Trio FM Jászberényből. Magyar kutatók vezetésével elért tudományos áttörésről számolhatok be az idegtudomány területéről. Egy nemzetközi együttműködés keretén belül úttörő lézermikroszkópos módszert fejlesztettek ki, amelyet a rangos Science és Neuron szakfolyóiratokban mutattak be. A Losonczi Attila és Rózsa Balázs által vezetett kutatócsoportok olyan optikai technológiát hoztak létre, amely lehetővé teszi az idegsejtek elektromos aktivitásának háromdimenziós mérését, akár mozgó állatok agyában is. A műszer segítségével nem csak perceken át, hanem akár hónapokon keresztül is kiváló minőségben tudják regisztrálni a folyamatokat. A kísérletek rávilágítottak arra, hogy az idegsejtek nyúlványai, a dendritek nem csupán passzív vezetékek, hanem aktív, részben önálló információfeldolgozó egységek. Egyetlen idegsejt így nem egyszerű kapcsolóként, hanem egy összetett számítógépként működik, ahol a nyúlványok párhuzamosan képesek feldolgozni a múltbeli emlékezetet, a jelenlegi környezet információit és a jövőbeli tanulási folyamatokat. A felfedezés hosszabb távon hozzájárulhat a memória romlással járó betegségek, például az Alzheimer-kor pontosabb megértéséhez és kezeléséhez, de az epilepsziás folyamatok feltárásában is új távlatokat nyithat.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: A szervezők sajnálattal értesítik a kedves érdeklődőket és a sportág szerelmeseit, hogy a 2026. augusztus 29-ére a Kossuth-Gyefre tervezett Jászberényi fogadhajtó verseny technikai okok miatt sajnos elmarad, így a meghirdetett családi programok sem kerülnek megrendezésre. A rendezők ezúton is elnézést kérnek az okozott kellemetlenségért, és köszönik mindenki megértését.
5: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigyél az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
6: Műsorunk partnerei: Illatszerek üzletháza. Minden, ami kényelem. Bác papucsok és táskák széles választékban. Iskolakezdés a Sarok üzletházban. A 30 éves sütőház Kft. Kovászott szenvedély, minőség minden falatban. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász.
5: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
7: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Sok napsütésre számíthatunk. Estére újra teljes kapacitással működhet a Paksi atomerőmű. A webes nyugtadatszolgáltatásról készített oktató videót az adóhatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A tervezetnél korábban, várhatóan már ma este eléri a Paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. Ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében minden résztvevőnek köszönetet mondott a munkájáért. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását nem szabad elsietni, mert egy jól működő, független intézményt kell létrehozni, mondta a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pardavi Márta szerint a hivatal várhatóan 150-200 emberrel dolgozik majd, és mindegyiküket pályázat útján választják ki. Visszaestek a beruházások tavasszal. A második negyed évben 9%-kal maradtak el az egy évvel korábbi adattól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A mérséklődéshez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint a szállítás és a raktározás járult hozzá. A csökkenést a lakásépítések fellendülés ellen súlyozta. A beruházások volumene utoljára 2023 első negyedévében emelkedett. A webes nyugtaadatszolgáltatásról készített oktató videót a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A kötelezettség a pénztárgép portálon a nyugtaadatok rögzítése menüpontban teljesíthető. Az adatbázis a jogszabály hatályba lépésével jövő 2-től érhető el. Halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz és ukrán dróntámadások. Az észak-ukrajnai Csernyihivben egy nő és 4 éves gyereke halt meg, egy fiatal lány pedig megsérült, amikor egy drón családi házba csapódott. Közben az oroszországi Lipekben egy férfi és egy 14 éves gyermek vesztette életét ukrán dróntámadásban. A Tambovi régióban Oroszország legnagyobb online piac terének logisztikai központja gyulladt ki egy ukrán dróncsapás miatt. A vállalat egyik dolgozója megsérült. A moszkvai védelmi tárca szerint pedig több mint 400 ukrán drónt semmisítettek meg éjszaka. Kiesett az ablakon és a helyszínen meghalt egy kisgyerek Szegeden, közölte a rendőrség. A gyermek egy 10 emeletes panelház ablakából zuhant le, a helyszíni vizsgálat még tart.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Vetemedik Kft. A kisállatok szolgálatában.
9: Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Délelőtt a keleti, északkeleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, napközben 27-32, késő este 16-23 fok valószínű.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Vetemedik Kft. A kisállatok szolgálatában.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 6 perc múlt 11 óra, kellemes délőtöt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez már a Napközben magazinunk a Jászság kedvenceivel, programajánlatokkal és sok-sok helyi tartalommal. Rádiózunk együtt továbbra is, én Pálinkás Zsolt vagyok.
1: Ez a Trió Napközben, közélet, kultúra és közösség, minden hétköznap 11 és dél között, itt a 97.7-en.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Rövidesen megnyílik Jászberényben a Jászság országgyűlési képviselőjének irodája. A vonat közlekedésben jelentős menetrendi korlátozásokkal és hosszabb menetidővel kell számolni a megyéből a fővárosba tartóknak. Jászapátén is átadták a városi elismeréseket. Fülön csípték a jászberényi biciklitolvajokat. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Rövidesen megnyílik Jászberényben a Jászság országgyűlési képviselőjének irodája, erről közösségi oldalán adott tájékoztatást Halmai Ferenc. Ott fogadják majd az állampolgárok megkereséseit, illetve lehetőség lesz a személyes egyeztetésre. Mint a képviselő írta, rengeteg megkeresés érkezik hozzá, és minden egyes ügyet igyekeznek megismerni és a lehetőségekhez mérten segíteni, azonban fontos tudni, hogy az országgyűlési képviselő nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy személyes ügyekben hatóságként vagy más szerv helyett eljárjon. Ha nem egyéni vita, hanem egy egész települést vagy nagyobb közösséget érintő problémáról van szó, azt országgyűlési képviselőként fel tudja karolni. Ilyen lehet például egy iskola, egészségügyi intézmény, közlekedési kapcsolat, úthálózat vagy más közszolgáltatás helyzete. Vagy ha egy jogszabály módosítására lenne szükség, vagy éppen a választókerületet érintő, illetve országos szintű probléma megoldása. Halmai Ferenc hangsúlyozta, azokban az ügyekben, amelyekben valóban van lehetősége fellépni, a lehető leghatékonyabban fogja azokat képviselni. Idén is átadták Jászapátén a városi kitüntetéseket. 9 önkormányzati és 2 civil kategóriában adtak át elismerést a Jászapáti Kisboldogasszony templomban. Jászapáti Városérdíjban részesült Pallagi Imréné, Jászapáti Városért posztumusz díjat ítéltek oda Berki Istvánnak, Jászapáti Város közszolgálati díjat Urbán Béláné vehette át, a városi pedagógiai díjat pedig Mennyhártné Molnár Éva. Jászapáti egészségügyi és szociális díj elismerést Kálmárné Nagy István Erika kapta. Jászapáti Város vállalkozói díját Szöllősi Zoltán vehette át, míg a Város kiváló gazda díját Urbán Attila. A Városi polgárőrdíjat Rácz Ferenc kapta, míg a tűzoltó díjat Léhi József Zsolt. Az elszármazottak Jászapátért posztumusz díjat dr. Budai Lászlónak ítélték oda, a Szent Kamil díjat pedig Fülöp Dóra kapta. Jelentős menetrendi korlátozásokkal és hosszabb menetidővel kell számolniuk azoknak, akik Jász-Nagykun-Szolnok megyéből a fővárosba tartanak egészen november elejéig. A Budapest-Szegléd-Szolnok fővonalon egymást követő pályakarbantartások miatt egyes intercity járatok a nyugati helyet a keleti pályaudvarra futnak be, több zónázó és személyvonat pedig rövidített útvonalon jár vagy éppen kimarad. A vasúttársaság tájékoztatása alapján a térséget érintő korlátozások első szakasza augusztus 29-ig zajlik le, a következő napokban Kőbánya-Kispest és Pest-Szentlőrinc között végeznek munkálatokat. Ebben az időszakban a Budapest és Szolnok közötti szakasz forgalma jelentősen átrendeződik. A megyéből Budapestre ingázók számára a hétvégétől is változásra kell számítani. Augusztus 30-ától egészen november 3-ig Pilis és Albertirsa között folytatódik a vasúti pálya korszerűsítése. Ez a tartós vágányzár közvetlenül érinti a Szolnok felé közlekedő zónázó vonatokat is. Nem sokáig örülhettek az elkövetők a frissen lopott elektromos kerékpárnak Jászberényben. A jászsági rendőrök rövid időn belül elfogták a tolvajokat. Egy jászberényi ingatlan előtt loptak el egy elektromos kerékpárt, miután a sértett bejelentést tett a rendőrök, azonnal megkezdték a lopott kétkerekű keresését. Az információt a szolgálatban lévő valamennyi egységgel megosztották. Nem is kellett sok idő, a közlekedési rendészek megtalálták a keresett biciklit, amint azzal két helyi férfi közlekedett. Mindkettőjüket előállították a rendőrkapitányságra, majd a nyomozók lopásvédség miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. Az elektromos kerékpárt visszaadták a tulajdonosnak. Napos fátyol felhős idő várható, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben is kialakulhat néhol zápor, esetleg zivatar. Késő este 16 és 23 fok várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is.
0: Trio FM. Trio FM. Melletted szól.

0: kastélyba, a Szent Család tér 18 szám alá. Délelőtt 10 órától a Bedekovics Lőrinc Népfőiskolai Társaság szervezésében nyári bútorfestés alkotó műhely indul Pleszkán Orsi bútorfestővel, a Mesevirágom alkotó műhely alapítójával. A résztvevők a népi bútorfestés alapjaival és hasznos gyakorlati fogásokkal ismerkedhetnek meg, miközben saját kezűleg készíthetnek el egy körösi mintás kopogtatót. A programon a részvétel feltételeiről tájékozódhatnak a Petőfi Sándor Művelődési Ház közösségi oldalán. Ugyancsak most szombaton, augusztus 29-én délután 2 órától történelmi előadásra várják az érdeklődőket a Rimóci kastélyban. A Mohács 500 emlékévhez kapcsolódóan dr. Farkas Kristóf Vince történész tart előadást a sorsfordító 1526-os csatáról és annak hátteréről. A rendezvényre a belépés teljesen díjtalan, a szervezők minden történelmi iránt érdeklődőt sok szeretettel várnak. Érdemes már most beírni a naptárba az ősz egyik legnagyobb helyi sporteseményét is. Október 3-án szombaton rendezik meg a 8. Jászpénszalui Futófesztivált a Magyar Diák Sportnapja alkalmából Maróti István emlékére. A verseny központja a Szent Család tér lesz, a megmérettetésen pedig a legkisebbektől a tapasztalta futókig minden korosztály rajtozálhat. A részvétel teljesen ingyenes, a szervezők egyetlen távon sem kérnek nevezési díjat. A program egyébként délután 1 órakor a rajtszámok átvételével és a helyszíni regisztrációval indul, majd 3-4-2-kor megemlékezéssel és hivatalos megnyitóval folytatódik. A futamok 14 óra 20 perctől rajtolnak, először a legkisebb óvodások 360 méteres távjával, majd folyamatosan indulnak az általános iskolás korcsoportok 600, 900, illetve 1500 méteren. A felsősök és a felnőttek futamai késő délután rajtolnak, köztük a 2080 méteres futam, a 4160 méteres táv, valamint a negyedmaraton 10,5 kilométeres köre. A nap folyamán 3 külön időpontban tartanak majd eredményhirdetést, a felnőtt és hosszú távú futamok díjátadása 6:30-kor zárja majd az eseményt. Az előnevezési határidő pedig szeptember 21-e, ami azért is fontos, mert a névre szóló rajtszámokat az előre regisztrált indulóknak tudják biztosítani. Nevezni személyesen a helyi Petőfi Sándor Művelődési Házban lehet, illetve elektronikus lehetőségek is vannak. A futóversennyel kapcsolatos részleteket megtalálják a jászpénszalu.sportei.hu weboldalon. Folytatjuk egy hétvégi programajánlattal. Augusztus 29-én most szombaton rendezik meg a második nyárzáró utcazene fesztivált itt Berényben. Délután 4 órától egészen estig élőzene tölti meg a várost, közel 20 zenész és zenekar lép majd fel a helyi szabadtéri teraszokon, helyszíneken. Hallatnak majd akusztikus dallamokat, blues-t, örökzöldeket, cigányzenét és rock'n'rollt is. A fellépők a belváros legkülönbözőbb pontjain váltják majd egymást, így egy kellemes séta közben több műfajba is belhallgathatunk. A közönség 5:30-tól 8-ig szavazhat is majd a kedvenc produkciójára, a szavazólapokat a Konszerve Park információs sátránál vehetik át, és a fellépőknél adhatják le. Este 8 órakor egy közös örömzenéléssel és énekléssel zárul majd a fesztivál a Hello Berény parkoló melletti területen. Búcsúztassuk együtt a nyarat Jász Berény szívében, tehát augusztus 29-én a második nyárzáró utcazene fesztiválon. Kellemes tartalmas kikapcsolódást kívánok mindenkinek ehhez a programhoz is.
1: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöltő zajjal. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: Közlekedési hírek a térség útjairól, már is mondom, hol érdemes óvatosabban vezetnünk. A 3108-as úton Szent Mártonkáta és Pusztamonostor között Szent Lőrinckátánál közműépítés zajlik. A munkátok miatt mindkét irányban útszűkületre és sávkorlátozásra készülhetnek. A 3226-os Jászalsó-Szentgyörgy-Tiszasű összekötő úton útépítés folyik, a 0-as és a 2-es kilométer között félpályás lezárás van érvényben, így mindkét irányban lassabb haladásra készülhetünk. Emellett a 311-es másodrendű főúton Nagykátai és Cegléd között kaszálási munkátokat végeznek. A mozgó munkagépek miatt mindkét irányban útszűkület nehezíti a forgalmat. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak egymásra az utakon.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menüajánló.
5: Itt vannak a szerdai menüajánlataink, a sólyomatel kínálata már a csontleves, brassói forgatott burgonyával készül, még náluk hideg gyümölcsleves is. További főételek közül pedig választható nagymama töltött csirkecombja, házias sült csülök, hagymás tört burgonyával, pásztor tarhonya, roston sült lazacfilé citrusos mártással, rántott csirke szárny és kemencés csirkemell. Rendelhetünk az 57-401-267-es telefonszámon. A Bírs Kávézó és Bisztró várja vendégeit csontlevessel, májgombóclevessel, készül még hideg gyümölcslevese és magyaros burgonyaleves is. A főételek közül pedig kérhető zúzapörköl tarhonyával, sült oldalas cukkini tócsnival, rántott tengeri halfilé grillezett zöldségekkel. A tésztakedvelőknek pedig kínálnak bolonya és spagettit, négy sajtos nyoklit és milánói pennét. Rendeltünk a Bírs Kávézó és Bisztróból a 0620-240-4044-es számon. A Pipacs étterem mai menüsorában karfiolleves, tojásleves, burgonyafőzelék vagdaltal, debreceni sertésszelet tésztával, borzas csirkemell hagymás tört burgonyával, rántott hal friss salátával. Rendelésfelvétel 57-405-510. Az Arany Kanál étterem mai kínálata mágyaruskaleves, mejkrémleves, palettpork hasából, amerikai káposzta salátával, készül még sajttal töltött csirkemell kukoricás rizssel, rántott hal lecsós karaj rizssel, cukkini tósni rizssel és a vega menüben rántott hagymakarika rizssel. Két telefonszám az Arany Kanál étteremhez 57-403-290 és 0620-470-3733. A karavánon kiszolgáló étterembe térnénk be ebédelni, ehetünk náluk kolbászos lencselevest, őszi varacklevest, a mai kínálatban szerepel vadassertésragú főtésztával, giroszos tortilla tekercs, békön begöngyölt kacsamell, rántott csirkemell, sertéskordon, rántott füstölt sajt, lekváros deleje. A karavánon kiszolgáló étterem telefonszáma 57-406-710. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, grillezett kecskesajt áfonyás salátával, spenótos rizottó csirkemelcsíkokkal, desszert vagy kávé a menüben. Kérhetjük elvitelre vagy helyben fogyasztásra. A River Bistro napi kínálatában burgonyagombócleves, zsebes hús jázmínrizssel, zöld borsó főzelék sült virslivel. Hívhatjuk a River Bistrót az 57-407-500-as számon.
4: Ez volt a menüajánló.
3: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
2: Ez volt a reklám.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné királyéva. Egész éjszaka dolgoztak a tűzoltók a Jászkísér melletti telephelyen, ahol több környező érték is veszélybe került. Két kazalban összesen 1200 szalmabálat gyulladt meg. A lángok több más kazlat is veszélyeztettek, valamint egy szomszédos ingatlanon álló magtár is veszélybe került. A helyszínre a Jászberényi, a Heves és a Nagykátai hivatásos, valamint a jászkíséri önkormányzati tűzoltók vonultak. A tűzoltóknak sikerült megvédeniük a közelben lévő valamennyi értéket. Az oltás két erőgép is segítette, ezek bontották meg az égő kazlakat, valamint eltávolították a még épp bálákat a tűz közeléből. Közben az áramszolgáltató szakembereinek is be kellett avatkozniuk, kiszakaszolták azt a magas feszültségű elektromos vezetéket, amely a két égő kazal között húzódott. A munka az éjszaka folyamán sem állt le, a szolnoki hivatásos tűzoltók visszaállító járműve és a jászkíséri egység két vízsugarat tartott készenlétben, miközben a kazlakat felügyelet mellett égették. A helyszíni munkálatok nem értek véget, várhatóan több napot vesznek igénybe. Egy fatárolóban kezdődött a tűzeset Jászberényben a Dar utcában. A lángok innen átterjedtek a szomszédos Trombita utcai ingatlanon álló 60 négyzetméteres lakóház tetőszerkezetére. A tűzben a lakóépület mellett található két tároló is károsodott. az egyik 9, a másik 15 négyzetméteres volt, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A helyszínre több településről érkeztek tűzoltók, a Jászberényi 60 és a Nagykátai hivatásos, valamint a Jászárokszállási önkormányzati tűzoltók dolgoztak a lángok megfékezésén. A beavatkozást a Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat irányította. A tüzet 3 vízsugárral fékezték meg, a tűzoltók közben nagy mennyiségű tűzifát is kihortak a Daru utcai tárolóból. A Trombita utcai ingatlan a tűz következtében lakhatatlanná vált. Az ott élő ember ideglenesen rokonokhoz költözött. Számottevően emelkedtek Szolnok ingatlan árai az elmúlt évben, derült ki az ingatlan.com összefoglalója szerint. A vármegye székhelyen jelenleg az eladó használt lakások átlagos négyzetméter ára 660 ezer forint. Ez több mint 100 ezer forinttal magasabb összeg a tavalyi augusztusi 552 ezer forintnál. A szakportál összesítéséből kiderül, hogy Szolnok még a 100 ezeres drágulás ellenére is a kedvező árfekvésű megyeszékhelyek közé tartozik. Ennél alacsonyabb négyzetméter átlagárak ugyanis csak Salgótarjánban 312 ezer, Békéscsabán 541 ezer, Miskolcon 609 ezer és Kaposváron 601 ezer forintért vannak. A Szolnok által felmutatott 108 ezer forintos áremelkedés ugyanakkor szembeötlő. A portál által vizsgált 19 város közül mindössze 3-ban Kaposvár, Eger és Kecskeméten mértek a Szolnokinál jelentősebb áremelkedést. Új bemutatókkal és új kedvezményekkel is készül a Szigligeti Színház új évada. A 2026-27-es szezonban több új előadás érkezik, közel 3500 középiskolás szólítanak meg, és egy lehetséges szolnoki nyári színház gondolata is felmerült, derült ki a megtartott sajtónyilvános évadnyitón. Györfi Mihály polgármester felvetette, hogy az újonnan megnyílt szolnoki strandhoz kapcsolódva akár nyári színház is létrejöhetne, amelyet a város a Szigligetivel közösen valósítana meg. Barabás Botont, a Tiszaparti Teátrum igazgatója elmondta, szeptemberben a Szerelmes Shakespeare-rel nyitják a nagyszínpadi premierek sorát Szikora János rendezésében, októberben pedig visszatér a muzsika hangja. Az évad során többek között a Ketten a neten, a Hülyéje, az Olimpia és a Ruth Kiskacsa is színpadra kerül, a színműhelyben szintén több újdonság várható, miközben fiatal művészek és alkotók érkezésével tovább frissül a társulat. Az évadnyitó egyik legkülönlegesebb pillanata az Ab Kommandóhoz kötődött. A fiatalok a nyáron a megye rendezvényei népszerűsítették a színház saját applikációját. A Szigligeti jelenleg az egyetlen vidéki színház az országban, amely saját applikációval rendelkezik. Napos fátyolfelhős idő várható, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben is kialakulhat néhol zápor, esetleg zivatar. Késő este 16 és 23 fok várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Információk a Jászság szívéből. A Trio napközbennel mindig napra készen.

Ez a Trio FM Jazzberényből véradása várják önöket még egy alkalommal augusztus hónapban. Augusztus 27-én most csütörtökön Jászfényszalón a Papkastélyban adhatnak vért a Szabadságút 7 szám alatt 12 és 17 óra között. A jelentkezéshez feltétlenül vigyék magukkal a személyigazolványukat, valamint a lakcím és a tajkártyájukat. Minden csepp számít, na teheti kérem segítsenek. Itt a Trion pedig szól már is a tankcsapda dala. Ez az örökké tart.

0: Délesz hamarosan én búcsúzom Zsuposáginak, adom a stafétát, 14 órától délutáni műszakoztatnak vele. Ági, köszöntelek itt a stúdióban, mi mindennel készültél mára?
1: Szia Zsolt! A mai adás rengeteg témát fog tartalmazni, amit együtt átrághatunk a hallgatókkal, ráadásul együtt is beszélgethetünk róla. Megnézzük, mit tehet a közérzetért. A francia joli de vivre életfelfogás, remélem jól mondtam, utána pedig tisztázzuk valóban a kenyére a fogyókúrák egyik fő ellensége, s mire figyeljünk teljes kiörlésű pékáró vásárlásakor. Háromtól az esti nyújtás reális határairól is beszélünk, előre tekintünk majd 2027-re, hogy ott hány hosszú hétvégével számolhatunk, aztán megnézzük, mikor érdemes lecserélni egy régi műanyag ételtárolót, utána pedig helyre tesszük a szobanövények levegőtisztító hírével kapcsolatos állításokat. És szóval bőven lesz miről beszélni, én pedig bízom benne, hogy velünk tartanak 2-től este 6-ig a délutáni műszakban is.
0: Így bizony. Ági, köszönöm szépen, jó munkát, szép délután kívánok neked, hallgatóinktól pedig már a búcsúzom, holnap reggel 7-kor találkozunk, Pálinkás Zsoltot hallották. Köszönöm ma is az együtt töltött délötöt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Nyárzáró program a Jászberényi Állatkertben. Ismét elérkezik az Állatkertek éjszakája. Augusztus 28-án este állatbemutatókkal, varázslatos fényfestéssel, bátorságpróbával, ugrálóvárral és sok más érdekességgel várunk benneteket 19 óra és 23 óra között.
4: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigyel az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
5: Műsorunk partnerei: Electrolux, egy jobb élet jegyében svéd tervezés. Ha jogosítvány, akkor Birkás autós motoros iskola, G-kulcs kulcsmásoló műhely, ahol mindig kulcskérdésekről van szó. Szelei úti használt cikkereskedés és szervíz. A használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Szivárvány szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Ádi büfé. Aki szeret, az etet.
4: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
6: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
7: Ez a menüajánló.
8: Itt vannak a szerdai menüajánlataink, a sólyomotel kínálata már a csontleves, brassói forgatott burgonyával készül, még náluk hideg gyümölcsleves is. További főételek közül pedig választható nagymama töltött csirkecombja, házias sülcsülök, hagymás törburgonyával, pásztortarhonya, roston sült lazacfilé citrusos mártással, rántott csirke szárny és kemencés csirkemell. Rendeletünk az 57-401-267-es telefonszámon. A Bírs Kávézó és Bisztró várja vendégei csontlevessel, májgombóclevessel, készül még hideg gyümölcslevese és magyaros burgonyaleves is, a főételek közül pedig kérhető zúzapörköl tarhonyával, sült oldalas cukkini tócsnival, rántott tengeri halfilé grillezett zöldségekkel. A tésztakedvelőknek pedig kínálnak bolonya és spagettit, négy sajtos nyoklit és milánói pennét. Rendeltünk a Bírs Kávézó és Bisztróból a 0620-240-4044-es számon. A Pipacs étterem mai menüsorában karfiolleves, tojásleves, burgonyafőzelék vagdaltal, debreceni sertésszelet tésztával, borzas csirkemell hagymás tört burgonyával, rántott hal friss salátával. Rendelésfelvétel 57-405-510. Az Aranykanál étterem mai kínálata májgyaluskaleves, mejkrémleves, palettpork hasából, amerikai káposzta salátával, készül még sajttal töltött csirkemell kukoricás rizssel, rántott hal lecsós karaj rizssel, cukkini tócsni rizssel és a vega menüben rántott hagymakarika rizssel. Két telefonszám az Aranykanál étteremhez 57-403-290 és 0620-470-3733. A karavánon kiszolgáló étterembe térnénk be ebédelni, ehetünk náluk kolbászos lencselevest, őszi varacklevest, a mai kínálatban szerepel vadassertésragú főtésztával, giroszos tortilla tekercs, békön megöngyölt kacsamell, rántott csirkemell, sertéskordon, rántott füstölt sajt, lekváros deleje. A karavánon kiszolgáló étterem telefonszáma 57-406-710. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, grillezett kecskesajt áfonyás salátával, spenótos rizottó csirkemelcsíkokkal, desszert vagy kávé a menüben. Kérhetjük elvitelre vagy helyben fogyasztásra. A River Bistro napi kínálatában burgonyagombócleves, zsebes hús jászmérizssel, zöld borsó főzelék sült virslivel. Hívhatjuk a River Bistrót az 57-407-500-as számon.
7: Ez volt a menü ajánló.
6: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
3: Ez volt a reklám. A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
6: A Trio FM hírei.
9: Sok napsütésre számíthatunk, estére újra teljes kapacitással működhet a Paksi atomerőmű. Tragédia történt Szegeden, egy kisgyerek kiesett az ablakon, már nem lehetett rajta segíteni. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A tervezetnél korábban, várhatóan már ma este eléri a Paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. Ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében minden résztvevőnek köszönetet mondott a munkájáért. Visszaestek a beruházások tavasszal. A második negyed évben 9%-kal maradtak el az egy évvel korábbi adattól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A mérséklődéshez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint a szállítás és a raktározás járult hozzá. A csökkenést a lakásépítések fellendülés ellen súlyozta. A beruházások volumene utoljára 2023 első negyedévében emelkedett. A napokban befejeződik az 5-ös főút szegedi bevezető szakaszának bővítése, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az M43-as autópálya lehajtójától Szegedig végig kétszer két sávon haladhat majd a forgalom. A több mint 2 kilométeres, 5,3 milliárd forintos beruházás részeként új körforgalom, buszöblök és kerékpárút is épült, valamint a teljes szakasz új közvilágítást kapott. A végleges forgalmi rend augusztus 28-án lép életbe. Pályakarbantartás miatt holnaptól vasárnapig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Vác és Verőce között. A munkálatok részeként megszüntetik az úgynevezett lassú jeleket, valamint váltót is cserélnek. A szakemberek éjszaka is dolgoznak, ezért a Verőcén élőknek nagyobb zajra kell számítaniuk. A fejlesztéssel gyorsabbá és kiszámíthatóbbá válik a közlekedés a Szobi fővonalon. A klímaváltozásról szóló pályázatot írt ki 15 és 24 év közötti fiataloknak a főváros. A felhívásra olyan ötletekkel lehet pályázni, amelyek helyi klímabarát megoldásokat támogatnak, illetve az ellenállóbb és fenntarthatóbb környezet, az egészségesebb életmód vagy a zöldebb közlekedés kialakítását segítik. A beküldési határidő szeptember 30-a. Kiesett az ablakon és a helyszínen meghalt egy kisgyerek Szegeden, közölte a rendőrség. A gyermek egy 10 emeletes panelház ablakából zuhant le, a helyszíni vizsgálat még tart.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen.
9: Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Kezdetben a keleti, észak-keleti tájakon, később az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül, napközben általában 27-32, késő este 16-23 fok valószínű.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Volt a reklám.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
4: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Idén is átadták Jászapátin a városi kitüntetéseket. 9 önkormányzati és 2 civil kategóriában adtak át elismerést a Jászapáti Kisboldogasszony templomban. Jászapáti városért díjban részesült Pallagi Imréné, Jászapáti városért posztumusz díjat ítéltek oda Berki Istvánnak, Jászapáti város közszolgálati díjat Urbán Béláné vehette át, a városi pedagógiai díjat pedig Menyhártné Molnár Éva, Jászapáti egészségügyi és szociális díj elismerést Kálmárné Nagy István Erika kapta. Jászapáti város vállalkozói díját Szöllősi Zoltán vehette át, míg a város kiváló gazdadíját Urbán Attila. A városi polgárőrdíjat Rácz Ferenc kapta, míg a tűzoltó díjat Léhi József Zsolt. Az elszármazottak Jászapátért posztumusz díjat dr. Budai Lászlónak ítélték oda, a Szent Kamil díjat pedig Fülöp Dóra kapta. Rövidesen megnyílik Jászberényben a Jászság országgyűlési képviselőinek irodája, erről közösségi oldalán adott tájékoztatást Halmai Ferenc. Ott fogadják majd az állampolgárok megkereséseit, illetve lehetőség lesz a személyes egyeztetésre. Mint a képviselő írta, rengeteg megkeresés érkezik hozzá, és minden egyes ügyet igyekeznek megismerni és a lehetőségekhez mérten segíteni, azonban fontos tudni, hogy az országgyűlési képviselő nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy személyes ügyekben hatóságként vagy más szerv helyett eljárjon. Ha nem egyéni vita, hanem egy egész települést vagy nagyobb közösséget érintő problémáról van szó, azt országgyűlési képviselőként fel tudja karolni. Ilyen lehet például egy iskola, egészségügyi intézmény, közlekedési kapcsolat, úthálózat vagy más közszolgáltatás helyzete. Vagy ha egy jogszabály módosítására lenne szükség, vagy éppen a választókerületet érintő, illetve országos szintű probléma megoldása. Halmai Ferenc hangsúlyozta, azokban az ügyekben, amelyekben valóban van lehetősége fellépni, a lehető leghatékonyabban fogja azokat képviselni. Jelentős menetrendi korlátozásokkal és hosszabb menetidővel kell számolniuk azoknak, akik Jász-Nagykun-Szolnok megyéből a fővárosba tartanak egészen november elejéig. A Budapest-Szegléd-Szolnok fővonalon egymást követő pályakarbantartások miatt egyes intercity járatok a nyugati helyet a keleti pályaudvarra futnak be, több zónázó és személyvonat pedig rövidített útvonalon jár vagy éppen kimarad. A vasúttársaság tájékoztatása alapján a térséget érintő korlátozások első szakasza augusztus 29-ig zajlik le. A következő napokban Kőbánya-Kispest és Pest-Szentlőrinc között végeznek munkálatokat. Ebben az időszakban a Budapest és Szolnok közötti szakasz forgalma jelentősen átrendeződik. A megyéből Budapestre ingázók számára hétvégétől is változásra kell számítani. Augusztus 30-ától egészen november 3-ig Pilis és Albertirsa között folytatódik a vasúti pálya korszerűsítése. Ez a tartós vágányzár közvetlenül érinti a Szolnok felé közlekedő zónázó vonatokat is. Nem sokáig örülhettek az elkövetők a frissen lopott elektromos kerékpárnak Jászberényben. A jászsági rendőrök rövid időn belül elfogták a tolvajokat. Egy jászberényi ingatlan előtt loptak el egy elektromos kerékpárt, miután a sértett bejelentést tett a rendőrök, azonnal megkezdték a lopott kétkerekű keresését. Az információt a szolgálatban lévő valamennyi egységgel megosztották. Nem is kellett sok idő, a közlekedési rendészek megtalálták a keresett biciklit, amint azzal két helyi férfi közlekedett. Mindkettőjüket előállították a rendőrkapitányságra, majd a nyomozók lopásvédség miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. Az elektromos kerékpárt visszaadták a tulajdonosnak. Napos fátyol felhős idő várható, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben is kialakulhat néhol zápor, esetleg zivatar. Késő este 16 és 23 fok várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
4: Emlékeztek? Tavaly nyáron felrobbant Jászberény. Most újra itt az idő. Szeptember 12-e, szombat, Jászberény, Aranykanál kerti parti, Dezóval.
5: A nagy sikerre való tekintettel foglaljatok asztalt minél előbb. Hamburgerek, sztékek, sültek, limonádé, koktélok, füst, láng, barbecue. Asztalfoglalás 06 30 302 24 93. Aranykanál étterem, ahol az ízek és élmények találkoznak.
4: Szeptember 12.
6: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigyél az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára, augusztus 28-án pénteken, a Trio FM-en.
7: Műsorunk partnerei, Illatszerek üzletháza, minden, ami kényelem, Bácz papucsok és táskák széles választékban. Iskolakezdés a Sarok üzletházban. A 30 éves sütőház Kft. Kovászott szenvedély, minőség minden falatban. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász.
6: Készüljünk együtt az iskolára, augusztus 28-án pénteken, a Trio FM-en.
8: Ez volt a reklám.
9: A Trio FM hírei.
10: Sok napsütésre számíthatunk. A költségvetésről, az uniós források hazahozataláról is tárgyal mai ülésén a kormány. Estére újra teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több mint 40 témáról tárgyal mai ülésén a kormány. Magyar Péter közölte, hogy szó lesz egyebek mellett a költségvetésről, az uniós források hazahozataláról és közlekedési beruházásokról is. Értékelik a paksi atomerőműben és az energiaszektorban kialakult helyzetet, valamint a klímavészhelyzettel és az aszállyal is foglalkoznak. A kormányülés várhatóan este 8 után ér véget. A tervezetnél korábban, várhatóan már ma este eléri a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét, ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében minden résztvevőnek köszönetet mondott a munkájáért. Nem támogatta a közmédia testület ellenzéki jelöltjeit a Művelődési Bizottság. Mojs Zoltán, a Mi Hazánk, Marti Zoltán, a KDNP és Siklósi Beatrix, a Fidesz jelöltje bemutatkozó meghallgatásán egyaránt azt hangsúlyozta, hogy a jövő közmédiájának a pártpolitikán felül kell állnia. Végül mindhárman 4 igen és 7 nem szavazatot kaptak. A napokban befejeződik az 5-ös főút szegedi bevezető szakaszának bővítése, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az M43-as autópálya lehajtójától Szegedig végig kétszer két sávon haladhat majd a forgalom. A több mint 2 kilométeres, 5,3 milliárd forintos beruházás részeként új körforgalom, buszöblök és kerékpárút is épült, valamint a teljes szakasz új közvilágítást kapott. Pályakarbantartás miatt holnaptól vasárnapig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Vác és Verőce között. A munkálatok részeként megszüntetik az úgynevezett lassú jeleket, valamint váltót is cserélnek. A szakemberek éjszaka is dolgoznak, ezért a Verőcén élőknek nagyobb zajra kell számítaniuk. A klímaváltozásról szóló pályázatot írt ki 15 és 24 év közötti fiataloknak a főváros. A felhívásra olyan ötletekkel lehet pályázni, amelyek helyi klímabarát megoldásokat támogatnak, illetve az ellenállóbb és fenntarthatóbb környezet, az egészségesebb életmód vagy a zöldebb közlekedés kialakítását segítik. A beküldési határidő szeptember 30-a. Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Kezdetben a keleti, észak-keleti tájakon, később az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. Napközben általában 27-32, késő este 16-23 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: És most!
6: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jásság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
2: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kasszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogatsz. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
3: www.kaszanap.hu
4: Jogomvan.hu
1: Jogomvan.hu
4: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
4: Jogomvan.hu
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu
6: Ez volt a reklám.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
8: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Négy település tűzoltói harcoltak a lángokkal egy Jászberény utcában. Jelentősen emelkedtek a megyeszékhely ingatlanárai. Új arcok, új előadások a Szigligeti Színház új évadában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Egy fatárolóban kezdődött a tűzeset Jászberényben a Dar utcában. A lángok innen átterjedtek a szomszédos Trombita utcai ingatlanon álló 60 négyzetméteres lakóház tetőszerkezetére. A tűzben a lakóépület mellett található két tároló is károsodott. Az egyik 9, a másik 15 négyzetméteres volt, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A helyszínre több településről érkeztek tűzoltók, a Jászberényi, a 60 és a Nagykátai hivatásos, valamint a Jászárokszállási önkormányzati tűzoltók dolgoztak a lángok megfékezésén. A beavatkozást a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A tüzet három vízsugárral fékezték meg, a tűzoltók közben nagy mennyiségű tűzifát is kihortak a Daru utcai tárolóból. A Trombita utcai ingatlan a tűz következtében lakhatatlanná vált. Az ott élő ember ideglenesen rokonokhoz költözött. Számottevően emelkedtek Szolnok ingatlan árai az elmúlt évben, derült ki az ingatlan.com összefoglalója szerint. A vármegye székhelyen jelenleg az eladó használt lakások átlagos négyzetméter ára 660 ezer forint. Ez több mint 100 ezer forinttal magasabb összeg a tavalyi augusztusi 552 ezer forintnál. A szakportál összesítéséből kiderül, hogy Szolnok még a 100 ezeres drágulás ellenére is a kedvező árfekvésű megyeszékhelyek közé tartozik. Ennél alacsonyabb négyzetméter átlagárak ugyanis csak Salgótarjánban 312 ezer, Békéscsabán 541 ezer, Miskolcon 609 ezer és Kaposváron 601 ezer forintért vannak. A Szolnok által felmutatott 108 ezer forintos áremelkedés ugyanakkor szembeötlő. A portál által vizsgált 19 város közül mindössze háromban Kaposvár, Eger és Kecskeméten mértek a Szolnokinál jelentősebb áremelkedést. Új bemutatókkal és új kedvezményekkel is készül a Szigligeti Színház új évada. A 2026-27-es szezonban több új előadás érkezik. Közel 3500 középiskolás szólítanak meg, és egy lehetséges szolnoki nyári színház gondolata is felmerült, derült ki a megtartott sajtónyilvános évadnyitón. Györfi Mihály polgármester felvetette, hogy az újonnan megnyílt szolnoki strandhoz kapcsolódva akár nyári színház is létrejöhetne, amelyet a város város a Szigligetivel közösen valósítana meg. Barabás Botont, a Tiszaparti Teátrum igazgatója elmondta, szeptemberben a Szerelmes Shakespeare-rel nyitják a nagyszínpadi premierek sorát Szikora János rendezésében, októberben pedig visszatér a muzsika hangja. Az évad során többek között a Ketten a neten, a Hülyéje, az Olimpia és a Ruth Kiskacsai színpadra kerül. A színműhelyben szintén több újdonság várható, miközben fiatal művészek és alkotók érkezésével tovább frissül a társulat. Az évadnyitó egyik legkülönlegesebb pillanata az Ap Kommandóhoz kötődött. A fiatalok a nyáron a megye rendezvényei népszerűsítették a színház saját applikációját. A Szigligeti jelenleg az egyetlen vidéki színház az országban, amely saját applikációval rendelkezik. Egész éjszaka dolgoztak a tűzoltók a Jászkísér melletti telephelyen, ahol több környező érték is veszélybe került. Két kazalban összesen 1200 szalmabálat gyulladt meg. A lángok több más kazlat is veszélyeztettek, valamint egy szomszédos ingatlanon álló magtár is veszélybe került. A helyszínre a Jászberényi, a Heves és a Nagykátai hivatásos, valamint a jászkíséri önkormányzati tűzoltók vonultak. A tűzoltóknak sikerült megvédeniük a közelben lévő valamennyi értéket. Az oltás két erőgép is segítette, ezek bontották meg az égő kazlakat, valamint eltávolították a még épp bálákat a tűz közeléből. Közben az áramszolgáltató szakembereinek is be kellett avatkozniuk, kiszakaszolták azt a magas feszültségű elektromos vezetéket, amely a két égő kazal között húzódott. A munka az éjszaka folyamán sem állt le, a szolnoki hivatásos tűzoltók visszaállító járműve és a jászkíséri egység két vízsugarat tartott készenlétben, miközben a kazlakat felügyelet mellett égették. A helyszíni munkálatok nem értek véget, várhatóan több napot vesznek igénybe. Napos fátyol felhős idő várható, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben is kialakulhat néhol zápor, esetleg zivatar. Késő este 16 és 23 fok várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-tel alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Nyárzáró program a Jászberényi Állatkertben. Ismét elérkezik az állatkertek éjszakája. Augusztus 28-án este állatbemutatókkal, varázslatos fényfestéssel, bátorságpróbával, ugrálóvárral és sok más érdekességgel várunk benneteket 19 óra és 23 óra között.
2: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigyél az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
4: Műsorunk partnerei: Electrolux, egy jobb élet jegyében svéd tervezés. Ha a jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, G-Kulcs kulcsmásoló műhely, ahol mindig kulcskérdésekről van szó. Szelei úti használtcikk kereskedés és szervíz. A használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Ádi büfé. Aki szeret, az etet.
2: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Meghalt Nádas Péter, a modern magyar irodalom meghatározó alkotója. Több mint 40 témáról tárgyal ma ülésén a kormány. Egyre több felé kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghalt Nádas Péter, a Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista Gombos-Szegi otthonában hunyt el, tudatta családja. A modern magyar irodalom meghatározó, világirodalmi rangú alkotója volt. Legismertebb művei az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos történetek, a Világló részletek és a Rém történetek. A Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. 2000 óta a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, 2006 óta a Berlini Művészeti Akadémia tagja volt. Nádas Péter 83 éves korában hunyt el. Több mint 40 témáról tárgyal a mai ülésén a kormány. Magyar Péter közölte, hogy szó lesz egyebek mellett a költségvetésről, az uniós források hazahozataláról és közlekedési beruházásokról is. Értékelik a paksi atomerőműben és az energiaszektorban kialakult helyzetet, valamint a klímavészhelyzettel és az asszállyal is foglalkoznak. Felfüggesztették a munkát a debreceni CATL akkumulátorgyár 3 üzemében, miután 9 dolgozónál fokozott nikkel terhelést mutattak ki. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium közölte, a munkavédelmi ellenőrzés megállapította, hogy a cég nem biztosított megfelelő védőeszközöket az alkalmazottaknak. Korábban hulladékgazdálkodási szabálytalanságok miatt 10 millió forintra bírságolták a debreceni akkugyárat. Feljelentést tett a Mi Hazánk az augusztus 20-ai állami rendezvénysorozat közbeszerzése miatt a központi nyomozó főügyészségen. Torockai László pártelnök szerint a 4 milliárd forintos pályázat irányított volt. Ősszel megkezdi munkáját a gyermekvédelmi rendszer szintű válságát feltáró vizsgáló bizottság. Az országgyűlési testület ma elfogadta azokat a pontokat, amelyek alapján összeállítják a munkatervet. A többi között olyan problémákat akarnak feltárni, mint a fiatalokra rátelepedett bűnözői csoportok, a drogozás és a szakember hiány. Kiesett az ablakon és meghalt egy kisgyermek Szegeden, közölte a rendőrség. A 7 éves kisfiú egy 10 emeletes panelház legfelső emeletéről zuhant le. A helyszínre érkező mentők próbálták újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni. A híradó úgy tudja, hogy a gyermek szüleivel és nővérével élt, és folyamatosan gondozásra szorult. Retro napot tartanak a hétvégén a budapesti Memento Parkban. A többi között régi autókkal, rendhagyó tárlatvezetéssel és vetélkedővel is várják a látogatókat szombat este és vasárnap egész nap. Az érdeklődők megismerhetik a szocializmus időszakának legkülönbözőbb bűnügyeit. KGST piac néven pedig retro garázsvásárt szerveznek. Az ország nagy részén süt a nap, csak a Tiszántúlon és északkeleten vannak borult tájak. Arrafelé elszórtan esik az eső. Később az Alpok alján alakulhatnak ki még záporok, zivatarok. Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Holnap délután 23-34 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. Kezdjük meg a szerdai délutáni műszakot. Ma augusztus 26-a van az Izsók névnapja. Az Izsó héber eredetű bibliai név. Az eredetéről több elképzelés is létezik. Egyes magyarázatok szerint Ézsau alakváltozata, mások szerint József régi Izsó változatának rövidülése. A jelentése nyers, szőrös. Sok boldog névnapot kívánunk minden Izsónak. Az első óránkban arról beszélgetünk, mit tehet az egészséges közérzetért és akár az egészségért is a francia életöröm szemlélet. Az óra második felében pedig rendet teszünk a kenyerrel kapcsolatos tévhitek között. Üzenni továbbra is lehet a 0630-301-2277-es SMS és Viber elérhetőségünkön, addig pedig érkezzen Ariana Grande és Mariah Carey, én Zsupos Ági vagyok, ez pedig a Yes And.

97.7 Trio FM mellettet szól. A mindennapi örömök tudatos megélése nem csak a közérzetnek, hanem akár az egészségnek is jót tehet. A francia Joli de Vivre életfelfogás lényege, hogy a boldogságot ne csak nagy eseményekhez kössük, hanem értékeljük az egyszerű pillanatokat is, egy sétát, egy kávét, vagy a barátokkal töltött időt. Ez nem naív optimizmus, hanem gyakorolható hozzáállás. Kutatások összefüggést találtak a nagyobb életöröm, az optimizmus és a kedvezőbb egészségi mutatók között is. Fontos viszont a mértéke. Nem a nehéz érzések elnyomásáról van szó, hanem arról, hogy tudatosan megálljunk egy-egy kellemes pillanatnál, egy jó

0: világon.
1: Yes. 97.7 Trio FM melletted szól. Nem sokára érkeznek a friss jársági hírek 14:30 után, utána pedig a kenyérrel kapcsolatos tévhiteket veszük górcső alá. Hízla le a kenyér önmagában, és mire figyeljünk a boltban, ha tényleg teljes kiörlésűt szeretnénk. A hírek után Sabrina Carpenter érkezik, és lefőz nekünk egy finom eszpresszót.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
4: Rövidesen megnyílik Jászberényben a Jászság országgyűlési képviselőjének irodája. A vonat közlekedésben jelentős menetrendi korlátozásokkal és hosszabb menetidővel kell számolni a megyéből a fővárosba tartóknak. Jászapátén is átadták a városi elismeréseket. Fülön csípték a jászberényi biciklitolvajokat. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Rövidesen megnyílik Jászberényben a Jászság országgyűlési képviselőjének irodája, erről közösségi oldalán adott tájékoztatást Halmai Ferenc. Ott fogadják majd az állampolgárok megkereséseit, illetve lehetőség lesz a személyes egyeztetésre. Mint a képviselő írta, rengeteg megkeresés érkezik hozzá, és minden egyes ügyet igyekeznek megismerni és a lehetőségekhez mérten segíteni, azonban fontos tudni, hogy az országgyűlési képviselő nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy személyes ügyekben hatóságként vagy más szerv helyett eljárjon. Ha nem egyéni vita, hanem egy egész települést vagy nagyobb közösséget érintő problémáról van szó, azt országgyűlési képviselőként fel tudja karolni. Ilyen lehet például egy iskola, egészségügyi intézmény, közlekedési kapcsolat, úthálózat vagy más közszolgáltatás helyzete. Vagy ha egy jogszabály módosítására lenne szükség, vagy éppen a választókerületet érintő, illetve országos szintű probléma megoldása. Halmai Ferenc hangsúlyozta, azokban az ügyekben, amelyekben valóban van lehetősége fellépni, a lehető leghatékonyabban fogja azokat képviselni. Idén is átadták Jászapátén a városi kitüntetéseket. 9 önkormányzati és 2 civil kategóriában adtak át elismerést a jászapáti Kisboldogasszony templomban. Jászapáti városérdíjban részesült Pallagi Imréné, Jászapáti városért posztumusz díjat ítéltek oda Berki Istvánnak, Jászapáti város közszolgálati díjat Urbán Béláné vehette át, a városi pedagógiai díjat pedig Menyhártné Molnár Éva. Jászapáti egészségügyi és szociális díj elismerést Kálmárné Nagy István Erika kapta. Jászapáti város vállalkozói díját Szöllősi Zoltán vehette át, míg a város kiváló gazda díját Urbán Attila. A városi polgárőrdíjat Rácz Ferenc kapta, míg a tűzoltó díjat Léhi József Zsolt. Az elszármazottak Jászapátért posztumusz díjat dr. Budai Lászlónak ítélték oda, a Szent Kamil díjat pedig Fülöp Dóra kapta. Jelentős menetrendi korlátozásokkal és hosszabb menetidővel kell számolniuk azoknak, akik Jász-Nagykun-Szolnok megyéből a fővárosba tartanak egészen november elejéig. A Budapest-Szegléd-Szolnok fővonalon egymást követő pályakarbantartások miatt egyes intercity járatok a nyugati helyett a keleti pályaudvarra futnak be, több zónázó és személyvonat pedig rövidített útvonalon jár vagy éppen kimarad. A vasúttársaság tájékoztatása alapján a térséget érintő korlátozások első szakasza augusztus 29-ig zajlik le, a következő napokban Kőbánya-Kispest és Pest-Szentlőrinc között végeznek munkálatokat. Ebben az időszakban a Budapest és Szolnok közötti szakasz forgalma jelentősen átrendeződik. A megyéből Budapestre ingázók számára a hétvégétől is változásra kell számítani. Augusztus 30-ától egészen november 3-ig Pilis és Albertirsa között folytatódik a vasúti pálya korszerűsítése. Ez a tartós vágányzár közvetlenül érinti a Szolnok felé közlekedő zónázó vonatokat is. Nem sokáig örülhettek az elkövetők a frissen lopott elektromos kerékpárnak Jászberényben. A jászsági rendőrök rövid időn belül elfogták a tolvajokat. Egy jászberényi ingatlan előtt loptak el egy elektromos kerékpárt, miután a sértett bejelentést tett a rendőrök, azonnal megkezdték a lopott kétkerekű keresését. Az információt a szolgálatban lévő valamennyi egységgel megosztották. Nem is kellett sok idő, a közlekedési rendészek megtalálták a keresett biciklit, amint azzal két helyi férfi közlekedett. Mindkettőjüket előállították a rendőrkapitányságra, majd a nyomozók lopásvédség miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. Az elektromos kerékpárt visszaadták a tulajdonosnak. Napos fátyol felhős idő várható, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben is kialakulhat néhol zápor, esetleg zivatar. Késő este 16 és 23 fok várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. Nem a kenyér vagy önmagában a szénhidrát hízlal, hanem az, ha tartósan több energiát viszünk be, mint amennyit felhasználunk. A jó minőségű, teljes kiérlésű kenyér ráadásul értékes tápanyagokat adhat. Rostott növényi fehérjét, B-vitaminokat, cinket, szelént és magnéziumot is tartalmazhat. A teljes kiörlésű gabonák rendszeres fogyasztása kedvező része lehet az egészséges étrendnek. Van azonban egy csavar. A félbarna kenyér nem feltétlenül teljes kiörlésű, ezért vásárlás akkor érdemes az összetevő listát is megnézni. Ha valóban teljes kiörlésű terméket keresünk, annak az elnevezésében az összetevők között is érdemes ezt látni. Aki eddig automatikusan kerülte a kenyeret a fogyókúra miatt, annak talán érdemes újra gondolnia. Nem egyetlen étel a probléma, hanem az egész étrend mennyisége és minősége. Szia, következik, és a Never Give Up!

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Zárul az első óránk ma a délutáni műszakban, de 3 óra után is két nagyon különböző, de jól használható tipp és trükk következik. Először megnézzük, mit tehet már napi 10 perc könnyű esti nyújtás, és mit nem érdemes várni tőle. Utána pedig előreugrunk egy évet a naptárban, és végignézzük, milyen hosszú hétvégékkel számolhatunk majd 2027-ben. Ami biztosan jön a friss hírek után, a Suddenly I See.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Lebd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Aranydollár, az ékszerek csillogjanak.
4: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glett anyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
5: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
6: Komolyan? És most is visszajársz?
5: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
7: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
8: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigyél az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
9: Műsorunk partnerei: Illatszerek üzletháza. Minden, ami kényelem. Bác papucsok és táskák széles választékban. Iskola kezdés a Sarok üzletházban. A 30 éves sütőház Kft. Kovászott szenvedély, minőség minden falatban. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász.
8: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
10: Ez volt a reklám.
11: A Trio FM hírei.
12: Egyre több felé kisüt a nap, csak északkeleten maradnak felhős területek. Több mint 40 témáról tárgyal mai ülésén a kormány. Nem támogatta a közmédia testület ellenzéki jelöltjeit a Művelődési Bizottság. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több mint 40 témáról tárgyal a mai ülésén a kormány. Magyar Péter közölte, hogy szó lesz egyebek mellett a költségvetésről, az uniós források hazahozataláról és közlekedési beruházásokról is. Értékelik a paksi atomerőműben és az energiaszektorban kialakult helyzetet, valamint a klímavészhelyzettel és az asszállyal is foglalkoznak. Nem támogatta a közmédia testület ellenzéki jelöltjeit a Művelődési Bizottság. Mojsz Zoltán a Mi Hazánk, Márti Zoltán a KDNP és Siklósi Beatrix a Fidesz jelöltje bemutatkozó meghallgatásán egyaránt azt hangsúlyozta, hogy a közmédiának a pártpolitikán felül kell állnia. Mindhárman 4 igen és 7 nem szavazatot kaptak. Szentkirályi Alexandra a bizottság elnöke önkényesnek nevezte az eljárást, és kifogásolta, hogy sem a szakmai, sem az ellenzéki, sem a kormánypárti jelölteket nem sikerült határidőre megválasztani. Feljelentést tett a Mi Hazánk az augusztus 20-ai állami rendezvénysorozat közbeszerzése miatt a központi nyomozó főügyészségen. Torockai László pártelnök szerint a 4 milliárd forintos pályázat irányított volt. Mégis lehetett társa a svédországi iskolai merénylőnek, a hatóságok újabb férfit vettek őrizetbe, akit bűnrészességgel gyanúsítanak. Múlt pénteken egy 18 éves fiatal karddal támadt volt iskolája diákjaira, egy 17 éves lány meghalt, 3 fiú megsebesült. A támadót őrizetbe vették. pályakarbantartás miatt holnaptól vasárnapig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Vác és Verőce között. A munkálatok részeként megszüntetik az úgynevezett lassú jeleket, valamint váltót is cserélnek. A szakemberek éjszaka is dolgoznak, ezért a Verőcén élőknek nagyobb zajra kell számítaniuk. A fejlesztéssel gyorsabbá és kiszámíthatóbbá válik a közlekedés a Szobi fővonalon. Falvakat csöpört el egy villámárvíz Nepálban, 8-an meghaltak. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. A hatóságok arra szólították fel a lakókat, hogy menjenek magasabban fekvő területekre. A bajba jutottak mentését nehezíti, hogy a magas vízállás miatt a helikopterek sem tudnak leszállni. Tibetben is áldozatokról és eltűntekről számoltak be. Az ország nagy részén süt a nap, csak a Tiszántúlon és északkeleten vannak borult tájak, arrafelé elszórtan esik az eső. Később az Alpok alján alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, holnap délután 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
13: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Folytatjuk a szerda délutáni műszakot augusztus 26-án az Izsók névnapján. Ne felejtsék el őket köszönteni. Ebben az órában először az esti nyújtásról beszélünk, mit hozhat már napi 10 perc, és mit ne várjunk tőle túlzottan. Az óra második felében pedig naptárt bontogatunk, és végignézzük, mely dátumok jelenthetnek majd hosszabb pihenőt 2027-ben. SMS és Viber elérhetőségünk nem változott. Ez a 06-33-101-22-77. Miles Smith érkezik. Ő fogja emelni a hangerőt méghozzá a Stargazing-el.

97.7 Trio FM melletted szól. Már napi 10 perc könnyű esti nyújtás is segíthet a lelassulásban és a közérzet javításában. A rendszeres nyújtás javíthatja az ízületek mozgástartományát, s enyhítheti az izmok merevségét, különösen azoknál, akik sok időt töltenek ülve vagy a képernyő előtt. Fontos viszont a reális elvárás, attól, hogy este nyújtunk, még nem garantált, hogy egyik napról a másikra tökéletes lesz az alvásunk. A gyakorlatokat fájdalom nélkül, saját terhelhetőségünkhöz igazítva kell végeznünk, és ami talán a legfontosabb, inkább a rendszeresség számít, mint a teljesítmény. 10 perc minden este többet érhet, mint egy nagy nekibuzdulás havonta egyszer. Jöjjön a Sugababes és a Hole in the Head!

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Az óra második felében is érdekes témával folytatjuk. Már megpróbálom egy picit az időgépet előhúzni a farzsebemből, megnézzük 2027-ben milyen hosszú hétvégékre számíthatunk, de előtte fél négy után jönnek a friss jársági hírek és minden, ami az itt élőket érdekelheti. Az is biztos, hogy csak a legjobb dalok szólnak a járság kedvencei, a hírek után például a Magnetic.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Királyéva. Egész éjszaka dolgoztak a tűzoltók a Jászkísér melletti telephelyen, ahol több környező érték is veszélybe került. Két kazalban összesen 1200 szalmabálat gyulladt meg. A lángok több más kazlat is veszélyeztettek, valamint egy szomszédos ingatlanon álló magtár is veszélybe került. A helyszínre a Jászberényi, a Heves és a Nagykátai hivatásos, valamint a jászkíséri önkormányzati tűzoltók vonultak. A tűzoltóknak sikerült megvédeniük a közelben lévő valamennyi értéket. Az oltás két erőgép is segítette, ezek bontották meg az égő kazlakat, valamint eltávolították a még épp bálákat a tűz közeléből. Közben az áramszolgáltató szakembereinek is be kellett avatkozniuk, kiszakaszolták azt a magas feszültségű elektromos vezetéket, amely a két égő kazal között húzódott. A munka az éjszaka folyamán sem állt le, a szolnoki hivatásos tűzoltók visszaállító járműve és a jászkíséri egység két vízsugarat tartott készenlétben, miközben a kazlakat felügyelet mellett égették. A helyszíni munkálatok nem értek véget, várhatóan több napot vesznek igénybe. Egy fatárolóban kezdődött a tűzeset Jászberényben a Daru utcában. A lángok innen átterjedtek a szomszédos Trombita utcai ingatlanon álló 60 négyzetméteres lakóház tetőszerkezetére. A tűzben a lakóépület mellett található két tároló is károsodott. Az egyik 9, a másik 15 négyzetméteres volt, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A helyszínre több településről érkeztek tűzoltók, a Jászberényi, a 60 és a Nagykátai hivatásos, valamint a Jászárokszállási önkormányzati tűzoltók dolgoztak a lángok megfékezésén. A beavatkozást a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányította. A tüzet három vízsugárral fékezték meg, a tűzoltók közben nagy mennyiségű tűzifát is kihortak a Daru utcai tárolóból. A Trombita utcai ingatlan a tűz következtében lakhatatlanná vált. Az ott élő ember ideglenesen rokonokhoz költözött. Számottevően emelkedtek Szolnok ingatlan árai az elmúlt évben, derült ki az ingatlan.com összefoglalója szerint. A vármegye székhelyen jelenleg az eladó használt lakások átlagos négyzetméter ára 660 ezer forint. Ez több mint 100 ezer forinttal magasabb összeg a tavalyi augusztusi 552 ezer forintnál. A szakportál összesítéséből kiderül, hogy Szolnok még a 100 ezeres drágulás ellenére is a kedvező árfekvésű megyeszékhelyek közé tartozik. Ennél alacsonyabb négyzetméter átlagárak ugyanis csak Salgótarjánban 312 ezer, Békéscsabán 541 ezer, Miskolcon 609 ezer és Kaposváron 601 ezer forintért vannak. A Szolnok által felmutatott 108 ezer forintos áremelkedés ugyanakkor szembeötlő. A portál által vizsgált 19 város közül mindössze háromban Kaposvár, Eger és Kecskeméten mértek a szolnokinál jelentősebb áremelkedést. Új bemutatókkal és új kedvezményekkel is készül a Szigligeti Színház új évada. A 2026-27-es szezonban több új előadás érkezik, közel 3500 középiskolás szólítanak meg, és egy lehetséges szolnoki nyári színház gondolata is felmerült, derült ki a megtartott sajtónyilvános évadnyitón. Györfi Mihály polgármester felvetette, hogy az újonnan megnyílt szolnoki strandhoz kapcsolódva akár nyári színház is létrejöhetne, amelyet a város a Szigligetivel közösen valósítana meg. Barabás Botont, a Tiszaparti Teátrum igazgatója elmondta, szeptemberben a Szerelmes Shakespeare-rel nyitják a nagyszínpadi premierek sorát Szikora János rendezésében, októberben pedig visszatér a muzsika hangja. Az évad során többek között a Ketten a neten, a Hülyéje, az Olimpia és a Rút kiskacsa is színpadra kerül. A színműhelyben szintén több újdonság várható, miközben fiatal művészek és alkotók érkezésével tovább frissül a társulat. Az évadnyitó egyik legkülönlegesebb pillanata az App Kommandóhoz kötődött. A fiatalok a nyáron a megye rendezvényein népszerűsítették a színház saját applikációját. A Szigligeti jelenleg az egyetlen vidéki színház az országban, amely saját applikációval rendelkezik. Napos fátyolfelhős idő várható, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben is kialakulhat néhol zápor, esetleg zivatar. Késő este 16 és 23 fok várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. Több 3 és 4 napos hosszú hétvégével is számolhatunk 2027-ben. Január 1-e például péntekre, március 15-e, november 1-e hétfőre, augusztus 20-a pedig szintén péntekre esik, így ezek mind 3 napos pihenőt hoznak. Húsvétkor 4 napunk lesz március 26-a és 29-e között, pünköstkor pedig szintén 3 napos hétvége jön, május 1-e és október 23-a viszont szombatra esik, vagyis ezekkel kevésbé járunk jól. Aki szeret előre tervezni, már most beírhatja ezeket a dátumokat, mert a népszerű hosszú hétvégékre a szállások és a programok is sokkal hamarabb elfogynak. Jöjjön addig is a Moves Like Jagger, Maroon 5 és Christina Aguilera közöse.

97.7 Trio FM mellettet szól. Végéhez érkeztünk egy újabb órának itt a délutáni műszaknak, vagyis a műsor fél idejénél járunk, akik most csatlakoznak be. Ne menjenek sehová, hiszen csak a legjobb dalok szólnak, a jársák kedvencei és sok-sok érdekes téma. 4-től először a konyhában teszünk rendet, megnézzük, miért nem mindegy, milyen dobozban tároljuk, és melegítjük az ételeinket, és mikor érdemes egy régi műanyagot nyugdíjazni. A hírek után pedig 3 szobanövény kerül sorra, és azt is tisztázzuk, mennyit tudnak valójában hozzátenni a lakás levegőihez és tisztaságához. Ami biztos, hogy a friss hírek után Olivia Dean következik, és a So Easy.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A szervezők sajnálattal értesítik a kedves érdeklődőket és a sportág szerelmeseit, hogy a 2026. augusztus 29-ére a Kossuth-Gyefre tervezett Jászberényi fogadhajtó verseny technikai okok miatt sajnos elmarad, így a meghirdetett családi programok sem kerülnek megrendezésre. A rendezők ezúton is elnézést kérnek az okozott kellemetlenségért, és köszönik mindenki megértését.
3: Emlékeztek? Tavaly nyáron felrobbant Jászberény. Most újra itt az idő. Szeptember 12-e, szombat, Jászberény, Aranykanál kerti parti, Dezóval.
4: A nagy sikerre való tekintettel foglaljatok asztalt minél előbb. Hamburgerek, sztékek, sültek, limonádé, koktélok, füst, láng, barbecue. Asztalfoglalás 0630-302-2493. Aranykanál étterem, ahol az ízek és élmények találkoznak.
3: Szeptember 12.
5: Nyárzáró program a Jászberényi Állatkertben. Ismét elérkezik az Állatkertek éjszakája. Augusztus 28-án este állatbemutatókkal, varázslatos fényfestéssel, bátorságpróbával, ugrálóvárral és sok más érdekességgel várunk benneteket 19 óra és 23 óra között.
6: Ez volt a reklám.
3: A Trio FM hírei.
7: Egyre több felé kisüt a nap, csak északkeleten maradnak felhős területek. Az uniós források hazahozataláról is ma tárgyal a kormány. Falvakat söpört el egy villámárvíz Nepálban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több mint 40 témáról tárgyal a mai ülésén a kormány. Magyar Péter közölte, hogy szó lesz egyebek mellett a költségvetésről, az uniós források hazahozataláról és közlekedési beruházásokról is. Értékelik a paksi atomerőműben és az energiaszektorban kialakult helyzetet, valamint a klímavészhelyzettel és az asszállyal is foglalkoznak. Nem támogatta a közmédia testület ellenzéki jelöltjeit a Művelődési Bizottság. Mojsz Zoltán a Mi Hazánk, Márti Zoltán a KDNP és Siklósi Beatrix a Fidesz jelöltje bemutatkozó meghallgatásán egyaránt azt hangsúlyozta, hogy a közmédiának a pártpolitikán felül kell állnia. Mindhárman 4 igen és 7 nem szavazatot kaptak. Szentkirályi Alexandra a bizottság elnöke önkényesnek nevezte az eljárást és kifogásolta, hogy sem a szakmai, sem az ellenzéki, sem a kormánypárti jelölteket nem sikerült határidőre megválasztani. Feljelentést tett a Mi Hazánk az augusztus 20-ai állami rendezvénysorozat közbeszerzése miatt a központi nyomozó főügyészségen. Torockai László pártelnök szerint a 4 milliárd forintos pályázat irányított volt. Mégis lehetett társa a svédországi iskolai merénylőnek, a hatóságok újabb férfit vettek őrizetbe, akit bűnrészességgel gyanúsítanak. Múlt pénteken egy 18 éves fiatal karddal támadt volt iskolája diákjaira, egy 17 éves lány meghalt, három fiú megsebesült. A támadót őrizetbe vették. Pályakarbantartás miatt holnaptól vasárnapig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Vác és Verőce között. A munkálatok részeként megszüntetik az úgynevezett lassú jeleket, valamint váltót is cserélnek. A szakemberek éjszaka is dolgoznak, ezért a Verőcén élőknek nagyobb zajra kell számítaniuk. A fejlesztéssel gyorsabbá és kiszámíthatóbbá válik a közlekedés a Szobi fővonalon. Falvakat csöpört el egy villámárvíz Nepálban, 8-an meghaltak. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. A hatóságok arra szólították fel a lakókat, hogy menjenek magasabban fekvő területekre. A bajba jutottak mentését nehezíti, hogy a magas vízállás miatt a helikopterek sem tudnak leszállni. Tibetben is áldozatokról és eltűntekről számoltak be. A Tiszántúlon és északkeleten vannak borult tájak, arrafelé elszórtan esik az eső, később az Alpok alján alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz, helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű, a Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Augusztus 26-a van, szerda, az Izsók névnapja, és már a délutáni műszak harmadik órájában járunk. Először azt veszük szemügyre, miért nem mindegy, miben tároljuk és melegítjük az ételeinket. Az óra második felében pedig három szobanövényről lesz szó, amelyek a leveleik felszínén képesek lehetnek megkötni valamennyit a levegőben szálló porból. Szóval adok majd tippeket, hogy mit érdemes hazavinni a virágboltokból. Én Zsupos Ági vagyok, üzeni továbbra is a 0630 301 22 77-es számunkon lehet, és érkezik a Rákszet és It Must Have Been Love című dalukkal 16 óra után.
1: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

97.7 Trio FM melletted szól. A konyhai műanyag dobozoknál nem kell pánikba esni, de nem árt tudatosan használni őket, főként a régi, karcos vagy nem melegítésre készült műanyagoknál érdemes óvatosnak lenni. Különösen forró ételeknél a legegyszerűbb szabály mikrohullámú melegítéshez olyan edényt használjunk, amelyet erre a gyártó kifejezetten alkalmasnak jelölt, vagy válasszunk üveget, illetve kerámiát. Nem kell egyik napról a másikra az összes dobozt kidobni. Kezdjük azokkal, amelyek rendszeresen a mikróba kerülnek. Ha egy műanyagdoboz erősen karcos, eldeformálódott, elszíneződött vagy furcsa szagú, az már jó jel arra, hogy ideje lecserélni. Jöjjön Pink és a Never Gonna Not Dance Again!

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Nem sokára érkeznek a friss jársági hírek, hiszen 5:30 után járunk, utána pedig egy zöld téma érkezik. Három népszerű szóval növényt veszünk majd elő, és megnézzük, mi igaz abból az állításból, hogy képesek megtisztítani a lakás levegőjét. Most hát átadom a stafétát a friss híreknek, a hírek után pedig Ellie Goulding következik, és a Burn.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Idén is átadták Jászapátin a városi kitüntetéseket. 9 önkormányzati és 2 civil kategóriában adtak át elismerést a Jászapáti Kisboldogasszony templomban. Jászapáti Városért díjban részesült Pallagi Imréné, Jászapáti Városért posztumusz díjat ítéltek oda Berki Istvánnak, Jászapáti Város közszolgálati díjat Urbán Béláné vehette át, a Városi Pedagógiai díjat pedig Menyhártné Molnár Éva. Jászapáti Egészségügyi és Szociális díj elismerést Kálmárné Nagy István Erika kapta. Jászapáti Város vállalkozói díját Szöllősi Zoltán vehette át, míg a Város kiváló gazda díját Urbán Attila. A Városi Polgárőrdíjat Rácz Ferenc kapta, míg a Tűzoltó díjat Léhi József Zsolt. Az elszármazottak Jászapátért posztumusz díjat dr. Budai Lászlónak ítélték oda, a Szent Kamil díjat pedig Fülöp Dóra kapta. Rövidesen megnyílik Jászberényben a Jászság országgyűlési képviselőinek irodája, erről közösségi oldalán adott tájékoztatást Halmai Ferenc. Ott fogadják majd az állampolgárok megkereséseit, illetve lehetőség lesz a személyes egyeztetésre. Mint a képviselő írta, rengeteg megkeresés érkezik hozzá, és minden egyes ügyet igyekeznek megismerni és a lehetőségekhez mérten segíteni, azonban fontos tudni, hogy az országgyűlési képviselő nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy személyes ügyekben hatóságként vagy más szerv helyett eljárjon. Ha nem egyéni vita, hanem egy egész települést vagy nagyobb közösséget érintő problémáról van szó, azt országgyűlési képviselőként fel tudja karolni. Ilyen lehet például egy iskola, egészségügyi intézmény, közlekedési kapcsolat, úthálózat vagy más közszolgáltatás helyzete. Vagy ha egy jogszabály módosítására lenne szükség, vagy éppen a választókerületet érintő, illetve országos szintű probléma megoldása. Halmai Ferenc hangsúlyozta, azokban az ügyekben, amelyekben valóban van lehetősége fellépni, a lehető leghatékonyabban fogja azokat képviselni. Jelentős menetrendi korlátozásokkal és hosszabb menetidővel kell számolniuk azoknak, akik Jász-Nagykun-Szolnok megyéből a fővárosba tartanak egészen november elejéig. A Budapest-Szegléd-Szolnok fővonalon egymást követő pályakarbantartások miatt egyes intercity járatok a nyugati helyet a keleti pályaudvarra futnak be, több zónázó és személyvonat pedig rövidített útvonalon jár vagy éppen kimarad. A vasúttársaság tájékoztatása alapján a térséget érintő korlátozások első szakasza augusztus 29-ig zajlik le. A következő napokban Kőbánya-Kispest és Pest-Szentlőrinc között végeznek munkálatokat. Ebben az időszakban a Budapest és Szolnok közötti szakasz forgalma jelentősen átrendeződik. A megyéből Budapestre ingázók számára hétvégétől is változásra kell számítani. Augusztus 30-ától egészen november 3-ig Pilis és Albertirsa között folytatódik a vasúti pálya korszerűsítése. Ez a tartós vágányzár közvetlenül érinti a Szolnok felé közlekedő zónázó vonatokat is. Nem sokáig örülhettek az elkövetők a frissen lopott elektromos kerékpárnak Jászberényben. A jászsági rendőrök rövid időn belül elfogták a tolvajokat. Egy jászberényi ingatlan előtt loptak el egy elektromos kerékpárt, miután a sértett bejelentést tett a rendőrök, azonnal megkezdték a lopott kétkerekű keresését. Az információt a szolgálatban lévő valamennyi egységgel megosztották. Nem is kellett sok idő, a közlekedési rendészek megtalálták a keresett biciklit, amint azzal két helyi férfi közlekedett. Mindkettőjüket előállították a rendőrkapitányságra, majd a nyomozók lopásvédség miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. Az elektromos kerékpárt visszaadták a tulajdonosnak. Napos fátyol felhős idő várható, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben is kialakulhat néhol zápor, esetleg zivatar. Késő este 16 és 23 fok várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7. Trio FM melletted szól. A szobanövények levelei valóban képesek megkötni valamennyit a levegőből, illetve a levegőben lévő szállóporból, hogy egészen pontosan fogalmazzak. Laboratóriumi vizsgálatokban egyes növények bizonyos illékony szerves vegyületeket is felvettek. Gyakran emlegetik például a vitorlavirágot, a közönséges borostyánt és a szanszevériát, vagyis az anyós nyelvet. Fontos azonban a reális kép. Néhány cserép növény nem helyettesíti a szellőztetést, a takarítást vagy a megfelelő légcserét. Inkább kellemes kiegészítője lehet az otthonnak, ráadásul a zöld környezet sokak közérzetére is jó hatással van. Ha pedig valaki rendszeresen megfeledkezik az öntözésről, az anyós nyelv jó kezdés lehet, mert viszonylag sok mindent megbocsát. Ed Sheeran következik, és az Azizam.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Zárjuk a harmadik óránkat, 5-től már a kapcsolatainké lesz a főszerep. Először arról beszélgetünk, miért lehet az őszinte bocsánatkérés az egyik legerősebb eszköz a megingott bizalom helyreállítására. A hírek után pedig jön a flörtölés. Kiderül, miért nem feltétlenül a frappáns szöveg működik a legjobban, hanem valami sokkal egyszerűbb. Addig is mutatom, mi az, ami biztosan jön majd 17 óra után a híreket követően. Morcsiba és a Rome Wasn't Built in a Day.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Hamarosan teljes kapacitással üzemelhet a Paksi atomerőmű. Több száz turista tűnt el egy nepáli villámárvízben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hamarosan eléri ismét a Paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. A hármas blokkot egy hónappal ezelőtt állították le a Duna rekord alacsony vízállása miatt. A folyó vízszintjének növelésére fenékküszöböt építettek ki, és két bárkát süllyesztettek el Paksnál. Ennek köszönhetően nem kellett teljesen leállítani az atomerőművet. Magyar Péter miniszterelnök minden résztvevőnek megköszönte az elmúlt hetekben végzett munkát. Vizsgálatot rendelt el a Belügyminisztérium az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban. Közleményük szerint a 4 napos programsorozat sikeres volt. Sikerült színvonalas, biztonságos, innovatív és látványos eseményeket megvalósítani. Az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban ugyanakkor a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása érdekében vizsgálatot rendeltek el. Meglátogatta a balesetet szenvedett Gripen pilótát Baka András köztársasági elnök, a Magyar Honvédség főparancsnoka, írta a Sándor Palota. Emlékeztettek, az őrnagyot kedden sikeresen megműtötték, és hamarosan otthonában folytathatja a rehabilitációt. A magyar légierő Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. Az Északi-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a pilóta a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megműteni. Ketten meghaltak egy mohácsi ipari telep helyen történt robbanásban, az eset még kedden történt. A rendőrség közölte, vélhetően az üzemanyagellátó rendszer közelében lévő por állagú faanyag gyulladt meg, és az vetett 15 méteres lángcsóvát. 3 dolgozó súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az ügyben büntető eljárás indult. Nyugat-nílusi vírusfertőzésben halt meg egy ember a hollandiai Utrecht tartományban. Egy további fertőzöttet kórházban ápolnak. Az országban az igazolt fertőzöttek száma 3-ra emelkedett. Helyi lapinformáció szerint országon belül fertőződhettek meg. Falvakat söpört el egy villámárvíz Nepálban, 8-an meghaltak, csaknem 400 turistát eltűntként tartanak nyilván. A nepáli hatóságok szerint a turisták közül mintegy 300-an külföldiek, közülük 105-en indiaiak, a többiek állampolgárságáról egyelőre nem közöltek információt. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Belevágunk a mai délutáni műszak utolsó órájába, úgyhogy bízom benne, hogy nagyon sokan tartanak velünk, hogy megpörgessük a hátralévő munkaidőt. A 06-30-301-2277-es számunkon továbbra is írhatnak SMS Viber üzenetet, ha kérdésük van, vagy megosztanának velem valamit. És már is mondom, mivel fogunk foglalkozni 17 óra után, először a bocsánatkérés művészetét boncolgatjuk, miért olyan nehéz kimondani, és hogyan teheti helyre a megingott bizalmat. Az óra második felében pedig a flörtölésé lesz a terep, méghozzá azzal kapcsolatban mi működhet igazán anélkül, hogy egyetlen betanult szöveget is elő kellene húznunk. Chappell Roan biztosan tudja a megfejtést erre, de most hagyom, hadd énekeljen Good Luck Babe!

97.7 Trio FM melletted szól. Az őszinte bocsánatkérés az egyik legerősebb eszköz lehet a megingott bizalom helyreállítására. A valódi bocsánatkérés nem egyszerű udvariassági formula, hanem annak felismerése és kimondása, hogy viselkedésünkkel sérelmet okoztunk, és ezért felelősséget vállalunk. Sokan mégis nehezen kérnek bocsánatot, mert attól tartanak, hogy ezzel gyengének tűnnek, elveszítik a tekintélyüket, vagy elutasítják őket, pedig sokszor éppen az ellenkezője történik. Aki vállalni tudja a hibáját, az biztonságot adhat a kapcsolatnak, és ez a gyerekek előtt is fontos példa. Nem attól leszünk hiteles felnőttek, hogy soha nem hibázunk, hanem attól is, hogy képesek vagyunk kimondani, ezt most elrontottam, sajnálom, szeretném jóvá tenni. MC Hammer következik, és a You Can't Touch This. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Nem sokára érkezik a nap utolsó jársági hír összefoglalója, ami a délutáni műszakot illeti legalábbis. Utána pedig a flörtölésről lesz szó, kiderül, miért nem feltétlenül a frappáns egysorosok, és a látványos trükkök működnek a legjobban, hanem a figyelem, a humor, és az, hogy tényleg jelen vagyunk a beszélgetésben. 17:30 után tehát jönnek a friss jársági hírek, majd utána BB Rexa következik, és a Faithless közös a New Religion.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Nyárzáró program a Jászberényi Állatkertben. Ismét elérkezik az Állatkertek éjszakája. Augusztus 28-án este állatbemutatókkal, varázslatos fényfestéssel, bátorságpróbával, ugrálóvárral és sok más érdekességgel várunk benneteket 19 óra és 23 óra között.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: 4 település tűzoltói harcoltak a lángokkal egy Jászberényi utcában. Jelentősen emelkedtek a megyeszékhely ingatlan árai. Új arcok, új előadások a Szigligeti Színház új évadában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Egy fatárolóban kezdődött a tűzeset Jászberényben a Daru utcában. A lángok innen átterjedtek a szomszédos Trombita utcai ingatlanon álló 60 négyzetméteres lakóház tetőszerkezetére. A tűzben a lakóépület mellett található két tároló is károsodott. Az egyik 9, a másik 15 négyzetméteres volt, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A helyszínre több településről érkeztek tűzoltók, a Jászberényi, a 60 és a Nagykátai hivatásos, valamint a Jászárokszállási önkormányzati tűzoltók dolgoztak a lángok megfékezésén. A beavatkozást a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A tüzet 3 vízsugárral fékezték meg, a tűzoltók közben nagy mennyiségű tűzifát is kihortak a Daru utcai tárolóból. A Trombita utcai ingatlan a tűz következtében lakhatatlanná vált. Az ott élő ember ideglenesen rokonokhoz költözött. Számottevően emelkedtek Szolnok ingatlan árai az elmúlt évben, derült ki az ingatlan.com összefoglalója szerint. A vármegye székhelyen jelenleg az eladó használt lakások átlagos négyzetméter ára 660 ezer forint. Ez több mint 100 ezer forinttal magasabb összeg a tavalyi augusztusi 552 ezer forintnál. A szakportál összesítéséből kiderül, hogy Szolnok még a 100 ezeres drágulás ellenére is a kedvező árfekvésű megyeszékhelyek közé tartozik. Ennél alacsonyabb négyzetméter átlagárak ugyanis csak Salgótarjánban 312 ezer, Békés Csabán 541 ezer, Miskolcon 609 ezer és Kaposváron 601 ezer forintért vannak. A Szolnok által felmutatott 108 ezer forintos áremelkedés ugyanakkor szembeötlő. A portál által vizsgált 19 város közül mindössze 3-ban Kaposvár, Eger és Kecskeméten mértek a Szolnokinál jelentősebb áremelkedést. Új bemutatókkal és új kedvezményekkel is készül a Szigligeti Színház új évada. A 2026-27-es szezonban több új előadás érkezik. Közel 3500 középiskolás szólítanak meg, és egy lehetséges szolnoki nyári színház gondolata is felmerült, derült ki a megtartott sajtónyilvános évadnyitón. Györfi Mihály polgármester felvetette, hogy az újonnan megnyílt szolnoki strandhoz kapcsolódva akár nyári színház is létrejöhetne, amelyet a város a Szigligetivel közösen valósítana meg. Barabás Botont, a Tiszaparti Teátrum igazgatója elmondta, szeptemberben a Szerelmes Shakespeare-rel nyitják a nagyszínpadi premierek sorát Szikora János rendezésében, októberben pedig visszatér a muzsika hangja. Az évad során többek között a Ketten a neten, a Hülyéje, az Olimpia és a Rút kiskacsa is színpadra kerül. A színműhelyben szintén több újdonság várható, miközben fiatal művészek és alkotók érkezésével tovább frissül a társulat. Az évadnyitó egyik legkülönlegesebb pillanata az Ap Kommandóhoz kötődött. A fiatalok a nyáron a megye rendezvényei népszerűsítették a színház saját applikációját. A Szigligeti jelenleg az egyetlen vidéki színház az országban, amely saját applikációval rendelkezik. Egész éjszaka dolgoztak a tűzoltók a Jászkísér melletti telephelyen, ahol több környező érték is veszélybe került. Két kazalban összesen 1200 szalmabálat gyulladt meg. A lángok több más kazlat is veszélyeztettek, valamint egy szomszédos ingatlanon álló magtár is veszélybe került. A helyszínre a jászberényi, a heves és a nagykátai hivatásos, valamint a jászkíséri önkormányzati tűzoltók vonultak. A tűzoltóknak sikerült megvédeniük a közelben lévő valamennyi értéket. Az oltás két erőgép is segítette, ezek bontották meg az égő kazlakat, valamint eltávolították a még épp bálákat a tűz közeléből. Közben az áramszolgáltató szakembereinek is be kellett avatkozniuk, kiszakaszolták azt a magas feszültségű elektromos vezetéket, amely a két égő kazal között húzódott. A munka az éjszaka folyamán sem állt le, a szolnoki hivatásos tűzoltók visszaállító járműve és a jászkíséri egység két vízsugarat tartott készenlétben, miközben a kazlakat felügyelet mellett égették. A helyszíni munkálatok nem értek véget, várhatóan több napot vesznek igénybe. Napos fátyolfelhős idő várható, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben is kialakulhat néhol zápor, esetleg zivatar. Késő este 16 és 23 fok várható. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. A jó flörtöléshez nem feltétlenül frappáns szövegekre vagy látványos gesztusokra van szükség. Sokkal többet számíthat a természetes szemkontaktus, az őszinte mosoly, a humor és a nyitott testbeszéd. Mindenek fölött pedig a valódi figyelem, az érdeklődő kérdések, az őszinte bókok, és az, ha beszélgetés közben nem a telefonunkat nézzük, gyakran többet érnek bármilyen betanult mondatnál. A lényeg, hogy a másik érezze, valóban figyelünk rá, és jól érezzük magunkat a társaságában. Ez ráadásul tanulható készség. Talán elég azzal kezdeni, hogy a következő beszélgetésben felteszünk egy valódi kérdést, aztán tényleg meghallgatjuk a választ. A Well Hello következik, és a Gyere is táncolj!

97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért egy újabb óra, és ezzel búcsúzunk mára a délutáni műszaktól is, szerdán, augusztus 26-án. Köszönöm, hogy velem tartottak és megtiszteltek figyelmükkel, ez mindig nagyon jól esik. Én pedig bízom benne, hogy megpörgettük a munkaidőt mindenkinek, akinek még tart. Sok érdekes témánk volt, erre számíthatnak pénteken is, 2-től este 6-ig a szokott időpontban, holnap reggel pedig Pálinkás Zsolt ébreszti önöket. A búcsúdalom ma este a One Direction szól, ez a Drag Me Down, vigyázzanak magukra, és vigyázzanak egymásra, szép estét, Zsupa Sági vagyok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Hamarosan teljes kapacitással üzemelhet a paksi atomerőmű. Villámárvíz söpört el több falut Nepálban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hamarosan eléri ismét a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. A hármas blokkot egy hónappal ezelőtt állították le a Duna rekord alacsony vízállása miatt. A folyó vízszintjének növelésére fenékküszöböt építettek ki, és két bárkát süllyesztettek el Paksnál. Ennek köszönhetően nem kellett teljesen leállítani az atomerőművet. Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban. Közleményük szerint a 4 napos programsorozat sikeres volt. Sikerült színvonalas, biztonságos, innovatív és látványos eseményeket megvalósítani. Az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban ugyanakkor a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása érdekében vizsgálatot rendeltek el. Meglátogatta a balesetet szenvedett Gripen pilótát Baka András köztársasági elnök, a Magyar Honvédség főparancsnoka, írta a Sándor Palota. Emlékeztettek, az őrnagyot kedden sikeresen megműtötték, és hamarosan otthonában folytathatja a rehabilitációt. A magyar légierő Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. Az Északi-Pesti Centrum Kórház, Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a pilóta a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megműteni. Ketten meghaltak egy mohácsi ipari telep helyen történt robbanásban, az eset még kedden történt. A rendőrség közölte, vélhetően az üzemanyagellátó rendszer közelében lévő por állagú faanyag gyulladt meg, és az vetett 15 méteres lángcsóvát. 3 dolgozó súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az ügyben büntető eljárás indult. Nyugat-nílusi vírusfertőzésben halt meg egy ember a hollandiai Utrecht tartományban. Egy további fertőzöttet kórházban ápolnak. Az országban az igazolt fertőzöttek száma 3-ra emelkedett. Helyi lapinformáció szerint országon belül fertőződhettek meg. Villámárvíz söpört el több falut Nepál északkeleti részén, legkevesebb 95-en meghaltak, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén tartózkodott, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nepáli turisztikai hivatal tájékoztatása szerint 133 indiai, 47 amerikai és 33 brit állampolgárnak is nyoma veszett. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Ez a Trió FM jelzvereinből, most pedig áttekintjük részletesen, milyen izgalmas közösségi, kulturális események várják a jászpénzszerújakat. Kezdjük a legközelebbi eseményekkel, hiszen most szombaton, augusztus 29-én duplán érdemes lesz ellátogatni a jászpénzszerúj Rimóci kastélyba, a Szent Családtér 18 szám alá. Délelőtt 10 órától a Bedekovics Lőrinc Népfőiskolai Társaság szervezésében nyári bútorfestés alkotóműhely indul Pleszkán Orsi bútorfestővel, a Mesevirágom alkotóműhely alapítójával. A résztvevők a népi bútorfestés alapjaival és hasznos gyakorlati fogásokkal ismerkedhetnek meg, miközben saját kezűre készítetnek el egy körösi mintás kopogtatót. A programon a részvétel feltételeiről tájékozódhatnak a Petőfi Sándor Művelődési Ház közösségi oldalán. Ugyancsak most szombaton, augusztus 29-én délután 2 órától történelmi előadásra várják az érdeklődőket a Rimóci kastélyban. A Mohács 500 emlékévhez kapcsolódóan dr. Farkas Kristóf Vince történészte a előadást a sorsfordító 1526-os csatáról és annak hátteréről. A rendezvényre a belépés teljesen díjtalan, a szervezők minden történelmi iránt érdeklődőt sok szeretettel várnak. Érdemes már most beírni a naptárba az ősz egyik legnagyobb helyi sporteseményét is. Október 3-án szombaton rendezik meg a 8. jászpénzszerúji futófesztivált a Magyar Diák Sportnapja alkalmából Maróti István emlékére. A verseny központja a Szent Családtér lesz, a megmérettetésen pedig a legkisebbektől a tapasztaltabb futókig minden korosztály rajtozálhat. A részvétel teljesen ingyenes, a szervezők egyetlen távon sem kérnek nevezési díjat. A program egyébként délután 1 órakor a rajtszámok átvételével és a helyszíni regisztrációval indul, majd 3-4-2-kor megemlékezéssel és hivatalos megnyitóval folytatódik. A futamok 14 óra 20 perctől rajtolnak, először a legkisebb óvodások 360 méteres távjával, majd folyamatosan indulnak az általános iskolás korcsoportok 600, 900, illetve 1500 méteren. A felsősök és a felnőttek futamai késő délután rajtolnak, köztük a 2080 méteres futam, a 4160 méteres táv, valamint a negyedmaraton 10,5 kilométeres köre. A nap folyamán 3 külön időpontban tartanak majd eredményhirdetést, a felnőtt és hosszú távú futamok díjátadása 6:30-kor zárja majd az eseményt. Az előnevezési határidő pedig szeptember 21-e, ami azért is fontos, mert a névre szóló rajtszámokat az előre regisztrált indulóknak tudják biztosítani. Nevezni személyesen a helyi Petőfi Sándor Művelődési Házban lehet, illetve elektronikus lehetőségek is vannak. A futóversennyel kapcsolatos részleteket megtalálják a sportai.hu weboldalon. Folytatjuk egy hétvégi programajánlattal. Augusztus 29-én most szombaton rendezik meg a második nyárzáró utcazene fesztivált itt Berényben. Délután 4 órától egészen estig élőzene tölti meg a várost, közel 20 zenész és zenekar lép majd fel a helyi szabadtéri teraszokon, helyszíneken. Hallatnak majd akusztikus dallamokat, blues-t, örökzöldeket, cigányzenét és rock'n'rollt is. A fellépők a belváros legkülönbözőbb pontjain váltják majd egymást, így egy kellemes séta közben több műfaj is belhallgathatunk. A közönség 5:30-tól 8:00-ig szavazhat is majd a kedvenc produkciójára. A szavazólapokat a Konszerve Park információs sátránál vehetik át, és a fellépőknél adhatják le. Este 8 órakor egy közös örömzenéléssel és énekléssel zárul majd a fesztivál a Hello Berény parkoló melletti területen. Búcsúztassuk együtt a nyarat Jászberény szívében, tehát augusztus 29-én a második nyárzáró utcazene fesztiválon. Kellemes tartalmas kikapcsolódást kívánok mindenkinek ehhez a programhoz is.
0: Információk a jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Rövidesen megnyílik Jászberényben a Jasság országgyűlési képviselőjének irodája. A vonatközlekedésben jelentős menetrendi korlátozásokkal és hosszabb menetidővel kell számolni a megyéből a fővárosba tartóknak. Jászapátén is átadták a városi elismeréseket. Fülön csípték a jászberényi biciklitolvajokat. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Rövidesen megnyílik Jászberényben a Jasság országgyűlési képviselőjének irodája, erről közösségi oldalán adott tájékoztatást Halmai Ferenc. Ott fogadják majd az állampolgárok megkereséseit, illetve lehetőség lesz a személyes egyeztetésre. Mint a képviselő írta, rengeteg megkeresés érkezik hozzá, és minden egyes ügyet igyekeznek megismerni és a lehetőségekhez mérten segíteni, azonban fontos tudni, hogy az országgyűlési képviselő nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy személyes ügyekben hatóságként vagy más szerv helyett eljárjon. Ha nem egyéni vita, hanem egy egész települést vagy nagyobb közösséget érintő problémáról van szó, azt országgyűlési képviselőként fel tudja karolni. Ilyen lehet például egy iskola, egészségügyi intézmény, közlekedési kapcsolat, úthálózat vagy más közszolgáltatás helyzete. Vagy ha egy jogszabály módosítására lenne szükség, vagy éppen a választókerületet érintő, illetve országos szintű probléma megoldása. Halmai Ferenc hangsúlyozta, azokban az ügyekben, amelyekben valóban van lehetősége fellépni, a lehető leghatékonyabban fogja azokat képviselni. Idén is átadták Jászapátén a városi kitüntetéseket. 9 önkormányzati és 2 civil kategóriában adtak át elismerést a Jászapáti Kisboldogasszony templomban. Jászapáti városérdíjban részesült Pallagi Imréné, Jászapáti városért posztumusz díjat ítéltek oda Berki Istvánnak, Jászapáti város közszolgálati díjat Urbán Béláné vehette át, a városi pedagógiai díjat pedig Menyhártné Molnár Éva. Jászapáti egészségügyi és szociális díj elismerést Kálmárné Nagy István Erika kapta. Jászapáti város vállalkozói díját Szöllősi Zoltán vehette át, míg a város kiváló gazda díját Urbán Attila. A városi polgárőrdíjat Rácz Ferenc kapta, míg a tűzoltó díjat Léhi József Zsolt. Az elszármazottak Jászapátért posztumusz díjat dr. Budai Lászlónak ítélték oda, a Szent Kamil díjat pedig Fülöp Dóra kapta. Jelentős menetrendi korlátozásokkal és hosszabb menetidővel kell számolniuk azoknak, akik Jász-Nagykun-Szolnok megyéből a fővárosba tartanak egészen november elejéig. A Budapest-Szegléd-Szolnok fővonalon egymást követő pályakarbantartások miatt egyes intercity járatok a nyugati helyett a keleti pályaudvarra futnak be, több zónázó és személyvonat pedig rövidített útvonalon jár vagy éppen kimarad. A vasúttársaság tájékoztatása alapján a térséget érintő korlátozások első szakasza augusztus 29-ig zajlik le, a következő napokban Kőbánya-Kispest és Pest-Szentlőrinc között végeznek munkálatokat. Ebben az időszakban a Budapest és Szolnok közötti szakasz forgalma jelentősen átrendeződik. A megyéből Budapestre ingázók számára a hétvégétől is változásra kell számítani. Augusztus 30-ától egészen november 3-ig Pilis és Albertirsa között folytatódik a vasúti pálya korszerűsítése. Ez a tartós vágányzár közvetlenül érinti a Szolnok felé közlekedő zónázó vonatokat is. Nem sokáig örülhettek az elkövetők a frissen lopott elektromos kerékpárnak Jászberényben. A jászsági rendőrök rövid időn belül elfogták a tolvajokat. Egy jászberényi ingatlan előtt loptak el egy elektromos kerékpárt, miután a sértett bejelentést tett a rendőrök, azonnal megkezdték a lopott kétkerekű keresését. Az információt a szolgálatban lévő valamennyi egységgel megosztották. Nem is kellett sok idő, a közlekedési rendészek megtalálták a keresett biciklit, amint azzal két helyi férfi közlekedett. Mindkettőjüket előállították a rendőrkapitányságra, majd a nyomozók lopásvédség miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. Az elektromos kerékpárt visszaadták a tulajdonosnak. Napos fátyol felhős idő várható, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben is kialakulhat néhol zápor, esetleg zivatar. Késő este 16 és 23 fok várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Már több mint 50-en jelezték, hogy visszatérnének a Magyar Honvédséghez. 100 fölé emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hamarosan eléri ismét a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. A hármas blokkot egy hónappal ezelőtt állították le a Duna rekord alacsony vízállása miatt. A folyó vízszintjének növelésére fenékküszöböt építettek ki, és két bárkát süllyesztettek el Paksnál. Ennek köszönhetően nem kellett teljesen leállítani az atomerőművet. Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban. Közleményük szerint a 4 napos programsorozat sikeres volt. Sikerült színvonalas, biztonságos, innovatív és látványos eseményeket megvalósítani. Az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban ugyanakkor a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása érdekében vizsgálatot rendeltek el. Eddig már 51-en jelezték, hogy visszatérnének a Magyar Honvédséghez, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett rá, azt ígérték, hogy lehetőséget kapnak a méltatlanul elküldött katonák, mert szükség van a fiatalokra, de a tapasztalt katonákra is, akik évtizedeken keresztül szolgálták Magyarországot. Az ATV korábbi információi szerint 2023-ban a Fidesz kormány egyebek mellett fiatalításra hivatkozva több mint 1000 katona szerződését szüntette meg. A visszatérés lehetőségéről szóló augusztus elejei tájékoztatón több mint 270-en vettek részt a Bálna Honvédelmi Központban. Tűz volt a Veszprém vármegyei Gyepőkaján és Csabrendek térségében. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy erdő aljnövényzete és egy bokros füves terület kapott lángra. Több mint 10 hektár égett le. Környékbeli tűzoltók érkeztek a helyszínre és fékezték meg a lángokat. Jelenleg utómunkálatok zajlanak. 100 fölé emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén tartózkodott, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nepáli turisztikai hivatal tájékoztatása szerint 133 indiai, 47 amerikai és 33 brit, valamint 24 kanadai állampolgárnak is nyoma veszett. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. A bajba jutottak mentését nehezíti, hogy a magas vízállás miatt a helikopterek sem tudnak leszállni. Tibetben is áldozatokról és eltűntekről számoltak be. Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Királyéva. Egész éjszaka dolgoztak a tűzoltók a Jászkísér melletti telephelyen, ahol több környező érték is veszélybe került. Két kazalban összesen 1200 szalmabála gyulladt meg. A lángok több más kazlat is veszélyeztettek, valamint egy szomszédos ingatlanon álló magtár is veszélybe került. A helyszínre a Jászberényi, a Heves és a Nagykátai hivatásos, valamint a jászkíséri önkormányzati tűzoltók vonultak. A tűzoltóknak sikerült megvédeniük a közelben lévő valamennyi értéket. Az oltás két erőgép is segítette, ezek bontották meg az égő kazlakat, valamint eltávolították a még épp bálákat a tűz közeléből. Közben az áramszolgáltató szakembereinek is be kellett avatkozniuk, kiszakaszolták azt a magas feszültségű elektromos vezetéket, amely a két égő kazal között húzódott. A munka az éjszaka folyamán sem állt le, a szolnoki hivatásos tűzoltók visszaállító járműve és a jászkíséri egység két vízsugarat tartott készenlétben, miközben a kazlakat felügyelet mellett égették. A helyszíni munkálatok nem értek véget, várhatóan több napot vesznek igénybe. Egy fatárolóban kezdődött a tűzeset Jászberényben a Dar utcában. A lángok innen átterjedtek a szomszédos Trombita utcai ingatlanon álló 60 négyzetméteres lakóház tetőszerkezetére. A tűzben a lakóépület mellett található két tároló is károsodott. Az egyik 9, a másik 15 négyzetméteres volt, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A helyszínre több településről érkeztek tűzoltók, a Jászberényi, a 60 és a Nagykátai hivatásos, valamint a Jászárokszállási önkormányzati tűzoltók dolgoztak a lángok megfékezésén. A beavatkozást a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányította. A tüzet három vízsugárral fékezték meg, a tűzoltók közben nagy mennyiségű tűzifát is kihortak a Daru utcai tárolóból. A Trombita utcai ingatlan a tűz következtében lakhatatlanná vált. Az ott élő ember ideglenesen rokonokhoz költözött. Számottevően emelkedtek Szolnok ingatlan árai az elmúlt évben, derült ki az ingatlan.com összefoglalója szerint. A vármegye székhelyen jelenleg az eladó használt lakások átlagos négyzetméter ára 660 ezer forint. Ez több mint 100 ezer forinttal magasabb összeg a tavalyi augusztusi 552 ezer forintnál. A szakportál összesítéséből kiderül, hogy Szolnok még a 100 ezeres drágulás ellenére is a kedvező árfekvésű megyeszékhelyek közé tartozik. Ennél alacsonyabb négyzetméter átlagárak ugyanis csak Salgótarjánban 312 ezer, Békéscsabán 541 ezer, Miskolcon 609 ezer és Kaposváron 601 ezer forintért vannak. A Szolnok által felmutatott 108 ezer forintos áremelkedés ugyanakkor szembeötlő. A portál által vizsgált 19 város közül mindössze háromban Kaposvár, Eger és Kecskeméten mértek a Szolnokinál jelentősebb áremelkedést. Új bemutatókkal és új kedvezményekkel is készül a Szigligeti Színház új évada. A 2026-27-es szezonban több új előadás érkezik, közel 3500 középiskolás szólítanak meg, és egy lehetséges szolnoki nyári színház gondolata is felmerült, derült ki a megtartott sajtónyilvános évadnyitón. Györfi Mihály polgármester felvetette, hogy az újonnan megnyílt szolnoki strandhoz kapcsolódva akár nyári színház is létrejöhetne, amelyet a város a Szigligetivel közösen valósítana meg. Barabás Botont, a Tiszaparti Teátrum igazgatója elmondta, szeptemberben a Szerelmes Shakespeare-rel nyitják a nagyszínpadi premierek sorát Szikora János rendezésében, októberben pedig visszatér a muzsika hangja. Az évad során többek között a Ketten a neten, a Hülyéje, az Olimpia és a Ruth Kiskacsa is színpadra kerül, a színműhelyben szintén több újdonság várható, miközben fiatal művészek és alkotók érkezésével tovább frissül a társulat. Az évadnyitó egyik legkülönlegesebb pillanata az App Kommandóhoz kötődött. A fiatalok a nyáron a megye rendezvényein népszerűsítették a színház saját applikációját. A Szigligeti jelenleg az egyetlen vidéki színház az országban, amely saját applikációval rendelkezik. Napos fátyol felhős idő várható, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben is kialakulhat néhol zápor, esetleg zivatar. Késő este 16 és 23 fok várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Elfogadták a gyermekvédelmi vizsgálóbizottsági munkatervet. Hamis euróval fizettek egy szolnoki gyors étteremben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az örökbefogadással és a kórházban hagyott újszülöttek ügyével foglalkoznak először majd a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottságban. Elfogadták a munkatervet. Téma lesz a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása, a jelzőrendszerrel kapcsolatos kérdések, a gyermek és lakás otthonok helyzete. A szakemberek vizsgálják a bántalmazás, az intézményi abúzus vagy a kortárs erőszak problémáját is, de szó lesz a gyermekvédelmi finanszírozásról és az ellátási kapacitások kérdéseiről is. Eddig már 51-en jelezték, hogy visszatérnének a Magyar Honvédséghez, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett rá, azt ígérték, hogy lehetőséget kapnak a méltatlanul elküldött katonák, mert szükség van a fiatalokra, de a tapasztalt katonákra is, akik évtizedeken keresztül szolgálták Magyarországot. Az ATV korábbi információi szerint 2023-ban a Fidesz kormány egyebek mellett fiatalításra hivatkozva több mint 1000 katona szerződését szüntette meg. A visszatérés és lehetőségéről szóló augusztus elejei tájékoztatón több mint 270-en vettek részt a Bálna Honvédelmi Központban. A debreceni akkumulátorgyár három üzemében is felfüggesztették a próbagyártást, miután fokozott nikkelterhelést mutattak ki 9 dolgozó szervezetében. A vegyipari szakszervezetek szövetsége szerint a folyamatos ellenőrzések és nem a bíróságok kiszabása garantálhatja a dolgozók egészségét. A CATL közleményében azt írta, még keresik a nikkelterhelés forrását. Szolnokon elfogtak 4 embert, akik hamis euróval fizettek egy gyors étteremben. A rendőrök a készenléti rendőrség egységeivel, míg a közelben egy másik gyors étteremben vették őrizetbe őket. Autójukban további 17 hamis 100 eurós bankjegyet találtak. Pénzhamisítás gyanúja miatt hallgatták ki őket. 100 fölé emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén tartózkodott, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nepáli turisztikai hivatal tájékoztatása szerint 133 indiai, 47 amerikai és 33 brit, valamint 24 kanadai állampolgárnak is nyoma veszett. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. A bajba jutottak mentését nehezíti, hogy a magas vízállás miatt a helikopterek sem tudnak leszállni. Tibetben is áldozatokról és eltűntekről számoltak be. Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Idén is átadták Jászapátén a városi kitüntetéseket. 9 önkormányzati és 2 civil kategóriában adtak át elismerést a Jászapáti Kisboldogasszony templomban. Jászapáti Városérdélyban részesült Pallagi Imréné, Jászapáti Városért posztumusz díjat ítéltek oda Berki Istvánnak, Jászapáti Város közszolgálati díjat Urbán Béláné vehette át, a városi pedagógiai díjat pedig Mennyhártné Molnár Éva. Jászapáti egészségügyi és szociális díj elismerést Kálmárné Nagy István Erika kapta. Jászapáti Város vállalkozói díját Szöllősi Zoltán vehette át, míg a Város kiváló gazda díját Urbán Attila. A Városi polgárőrdíjat Rácz Ferenc kapta, míg a tűzoltó díjat Léhi József Zsolt. Az elszármazottak Jászapátért posztumusz díjat dr. Budai Lászlónak ítélték oda, a Szent Kamil díjat pedig Fülöp Dóra kapta. Rövidesen megnyílik Jászberényben a Jászság országgyűlési képviselőjének irodája, erről közösségi oldalán adott tájékoztatást Halmai Ferenc. Ott fogadják majd az állampolgárok megkereséseit, illetve lehetőség lesz a személyes egyeztetésre. Mint a képviselő írta, rengeteg megkeresés érkezik hozzá, és minden egyes ügyet igyekeznek megismerni és a lehetőségekhez mérten segíteni, azonban fontos tudni, hogy az országgyűlési képviselő nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy személyes ügyekben hatóságként vagy más szerv helyett eljárjon. Ha nem egyéni vita, hanem egy egész települést vagy nagyobb közösséget érintő problémáról van szó, azt országgyűlési képviselőként fel tudja karolni. Ilyen lehet például egy iskola, egészségügyi intézmény, közlekedési kapcsolat, úthálózat vagy más közszolgáltatás helyzete. Vagy ha egy jogszabály módosítására lenne szükség, vagy éppen a választókerületet érintő, illetve országos szintű probléma megoldása. Halmai Ferenc hangsúlyozta, azokban az ügyekben, amelyekben valóban van lehetősége fellépni, a lehető leghatékonyabban fogja azokat képviselni. Jelentős menetrendi korlátozásokkal és hosszabb menetidővel kell számolniuk azoknak, akik Jász-Nagykun-Szolnok megyéből a fővárosba tartanak egészen november elejéig. A Budapest-Szegléd-Szolnok fővonalon egymást követő pályakarbantartások miatt egyes intercity járatok a nyugati helyet a keleti pályaudvarra futnak be, több zónázó és személyvonat pedig rövidített útvonalon jár vagy éppen kimarad. A vasúttársaság tájékoztatása alapján a térséget érintő korlátozások első szakasza augusztus 29-ig zajlik le. A következő napokban Kőbánya-Kispest és Pest-Szentlőrinc között végeznek munkálatokat. Ebben az időszakban a Budapest és Szolnok közötti szakasz forgalma jelentősen átrendeződik. A megyéből Budapestre ingázók számára hétvégétől is változásra kell számítani. Augusztus 30-ától egészen november 3-ig Pilis és Albert Irsa között folytatódik a vasúti pálya korszerűsítése. Ez a tartós vágányzár közvetlenül érinti a Szolnok felé közlekedő zónázó vonatokat is. Nem sokáig örülhettek az elkövetők a frissen lopott elektromos kerékpárnak Jászberényben. A jászsági rendőrök rövid időn belül elfogták a tolvajokat. Egy jászberényi ingatlan előtt loptak el egy elektromos kerékpárt, miután a sértett bejelentést tett a rendőrök, azonnal megkezdték a lopott kétkerekű keresését. Az információt a szolgálatban lévő valamennyi egységgel megosztották. Nem is kellett sok idő, a közlekedési rendészek megtalálták a keresett biciklit, amint azzal két helyi férfi közlekedett. Mindkettőjüket előállították a rendőrkapitányságra, majd a nyomozók lopásvédség miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. Az elektromos kerékpárt visszaadták a tulajdonosnak. Napos fátyol felhős idő várható, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben is kialakulhat néhol zápor, esetleg zivatar. Késő este 16 és 23 fok várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Hamarosan teljes kapacitással üzemelhet a paksi atomerőmű. Villámárvíz söpört el több falut Nepálban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hamarosan eléri ismét a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. A hármas blokkot egy hónappal ezelőtt állították le a Duna rekord alacsony vízállása miatt. A folyó vízszintjének növelésére fenékküszöböt építettek ki, és két bárkát süllyesztettek el Paksnál. Ennek köszönhetően nem kellett teljesen leállítani az atomerőművet. Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban. Közleményük szerint a négy napos programsorozat sikeres volt. Sikerült színvonalas, biztonságos, innovatív és látványos eseményeket megvalósítani. Az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban ugyanakkor a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázás érdekében vizsgálatot rendeltek el. Meglátogatta a balesetet szenvedett Gripen pilótát Baka András köztársasági elnök, a Magyar Honvédség főparancsnoka, írta a Sándor Palota. Emlékeztettek, az őrnagyot kedden sikeresen megműtötték, és hamarosan otthonában folytathatja a rehabilitációt. A magyar légierő Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. Az Északi-Pesti Centrum Kórház, Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a pilóta a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megműteni. Ketten meghaltak egy mohácsi ipari telep helyen történt robbanásban, az eset még kedden történt. A rendőrség közölte, vélhetően az üzemanyagellátó rendszer közelében lévő por állagú faanyag gyulladt meg, és az vetett 15 méteres lángcsóvát. Három dolgozó súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az ügyben büntető eljárás indult. Nyugat-nílusi vírusfertőzésben halt meg egy ember a hollandiai Utrecht tartományban. Egy további fertőzöttet kórházban ápolnak. Az országban az igazolt fertőzöttek száma 3-ra emelkedett. Helyi lapinformáció szerint országon belül fertőződhettek meg. Villámárvíz söpört el több falut Nepál északkeleti részén, legkevesebb 95-en meghaltak, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén tartózkodott, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nepáli turisztikai hivatal tájékoztatása szerint 133 indiai, 47 amerikai és 33 brit állampolgárnak is nyoma veszett. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Négy település tűzoltói harcoltak a lángokkal egy Jászberény utcában. Jelentősen emelkedtek a megyeszékhely ingatlanárai. Új arcok, új előadások a Szigligeti Színház új évadában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Egy fatárolóban kezdődött a tűzeset Jászberényben a Dar utcában. A lángok innen átterjedtek a szomszédos Trombita utcai ingatlanon álló 60 négyzetméteres lakóház tetőszerkezetére. A tűzben a lakóépület mellett található két tároló is károsodott. Az egyik 9, a másik 15 négyzetméteres volt, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A helyszínre több településről érkeztek tűzoltók, a Jászberényi, a 60 és a Nagykátai hivatásos, valamint a Jászárokszállási önkormányzati tűzoltók dolgoztak a lángok megfékezésén. A beavatkozást a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A tüzet három vízsugárral fékezték meg, a tűzoltók közben nagy mennyiségű tűzifát is kihortak a Daru utcai tárolóból. A Trombita utcai ingatlan a tűz következtében lakhatatlanná vált. Az ott élő ember ideglenesen rokonokhoz költözött. Számottevően emelkedtek Szolnok ingatlan árai az elmúlt évben, derült ki az ingatlan.com összefoglalója szerint. A vármegye székhelyen jelenleg az eladó használt lakások átlagos négyzetméter ára 660 ezer forint. Ez több mint 100 ezer forinttal magasabb összeg a tavalyi augusztusi 552 ezer forintnál. A szakportál összesítéséből kiderül, hogy Szolnok még a 100 ezeres drágulás ellenére is a kedvező árfekvésű megyeszékhelyek közé tartozik. Ennél alacsonyabb négyzetméter átlagárak ugyanis csak Salgótarjánban 312 ezer, Békéscsabán 541 ezer, Miskolcon 609 ezer és Kaposváron 601 ezer forintért vannak. A Szolnok által felmutatott 108 ezer forintos áremelkedés ugyanakkor szembeötlő. A portál által vizsgált 19 város közül mindössze háromban Kaposvár, Eger és Kecskeméten mértek a szolnokinál jelentősebb áremelkedést.

0: emelkedést. Új bemutatókkal és új kedvezményekkel is készül a Szigligeti Színház új évada. A 2026-27-es szezonban több új előadás érkezik, közel 3500 középiskolás szólítanak meg, és egy lehetséges szolnoki nyári színház gondolata is felmerült, derült ki a megtartott sajtónyilvános évadnyitón. Györfi Mihály polgármester felvetette, hogy az újonnan megnyílt szolnoki strandhoz kapcsolódva akár nyári színház is létrejöhetne, amelyet a város a Szigligetivel közösen valósítana meg. Barabás Botont, a Tiszaparti Teátrum igazgatója elmondta, szeptemberben a Szerelmes Shakespeare-rel nyitják a nagyszínpadi premierek sorát Szikora János rendezésében, októberben pedig visszatér a muzsika hangja. Az évad során többek között a Ketten a neten, a Hülyéje, az Olimpia és a Rút kiskacsai színpadra kerül, a színműhelyben szintén több újdonság várható, miközben fiatal művészek és alkotók érkezésével tovább frissül a társulat. Az évadnyitó egyik legkülönlegesebb pillanata az Ab Kommandóhoz kötődött. A fiatalok a nyáron a megye rendezvényein népszerűsítették a színház saját applikációját. A Szigligeti jelenleg az egyetlen vidéki színház az országban, amely saját applikációval rendelkezik. Egész éjszaka dolgoztak a tűzoltók a Jászkísér melletti telephelyen, ahol több környező érték is veszélybe került. Két kazalban összesen 1200 szalmabála gyulladt meg. A lángok több más kazlat is veszélyeztettek, valamint egy szomszédos ingatlanon álló magtár is veszélybe került. A helyszínre a Jászberényi, a Heves és a Nagykátai hivatásos, valamint a jászkíséri önkormányzati tűzoltók vonultak. A tűzoltóknak sikerült megvédeniük a közelben lévő valamennyi értéket. Az oltás két erőgép is segítette, ezek bontották meg az égő kazlakat, valamint eltávolították a még épp bálákat a tűz közeléből. Közben az áramszolgáltató szakembereinek is be kellett avatkozniuk, kiszakaszolták azt a magas feszültségű elektromos vezetéket, amely a két égő kazal között húzódott. A munka az éjszaka folyamán sem állt le, a szolnoki hivatásos tűzoltók visszaállító járműve és a jászkíséri egység két vízsugarat tartott készenlétben, miközben a kazlakat felügyelet mellett égették. A helyszíni munkálatok nem értek véget, várhatóan több napot vesznek igénybe. Napos fátyol felhős idő várható, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben is kialakulhat néhol zápor, esetleg zivatar. Késő este 16 és 23 fok várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Már több mint 50-en jelezték, hogy visszatérnének a Magyar Honvédséghez. 100 fölé emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hamarosan eléri ismét a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. A hármas blokkot egy hónappal ezelőtt állították le a Duna rekord alacsony vízállása miatt. A folyó vízszintjének növelésére fenékküszöböt építettek ki, és két bárkát süllyesztettek el Paksnál. Ennek köszönhetően nem kellett teljesen leállítani az atomerőművet. Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban. Közleményük szerint a 4 napos programsorozat sikeres volt. Sikerült színvonalas, biztonságos, innovatív és látványos eseményeket megvalósítani. Az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban ugyanakkor a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása érdekében vizsgálatot rendeltek el. Eddig már 51-en jelezték, hogy visszatérnének a Magyar Honvédséghez, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett rá, azt ígérték, hogy lehetőséget kapnak a méltatlanul elküldött katonák, mert szükség van a fiatalokra, de a tapasztalt katonákra is, akik évtizedeken keresztül szolgálták Magyarországot. Az ATV korábbi információi szerint 2023-ban a Fidesz kormány egyebek mellett fiatalításra hivatkozva több mint 1000 katona szerződését szüntette meg. A visszatérés lehetőségéről szóló augusztus elejei tájékoztatón több mint 270-en vettek részt a Bálna Honvédelmi Központban. Tűz volt a Veszprém vármegyei Gyepűkaján és Csabrendek térségében. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint egy erdő aljnövényzete és egy bokros füves terület kapott lángra. Több mint 10 hektár égett le. Környékbeli tűzoltók érkeztek a helyszínre és fékezték meg a lángokat. Jelenleg utómunkálatok zajlanak. 100 fölé emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén tartózkodott, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nepáli turisztikai hivatal tájékoztatása szerint 133 indiai, 47 amerikai és 33 brit, valamint 24 kanadai állampolgárnak is nyoma veszett. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. A bajba jutottak mentését nehezíti, hogy a magas vízállás miatt a helikopterek sem tudnak leszállni. Tibetben is áldozatokról és eltűntekről számoltak be. Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Rövidesen megnyílik Jászberényben a Jászság országgyűlési képviselőjének irodája. A vonat közlekedésben jelentős menetrendi korlátozásokkal és hosszabb menetidővel kell számolni a megyéből a fővárosba tartóknak. Jászapátén is átadták a városi elismeréseket. Fülön csípték a jászberényi biciklitolvajokat. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Rövidesen megnyílik Jászberényben a Jászság országgyűlési képviselőjének irodája, erről közösségi oldalán adott tájékoztatást Halmai Ferenc. Ott fogadják majd az állampolgárok megkereséseit, illetve lehetőség lesz a személyes egyeztetésre. Mint a képviselő írta, rengeteg megkeresés érkezik hozzá, és minden egyes ügyet igyekeznek megismerni és a lehetőségekhez mérten segíteni, azonban fontos tudni, hogy az országgyűlési képviselő nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy személyes ügyekben hatóságként vagy más szerv helyett eljárjon. Ha nem egyéni vita, hanem egy egész települést vagy nagyobb közösséget érintő problémáról van szó, azt országgyűlési képviselőként fel tudja karolni. Ilyen lehet például egy iskola, egészségügyi intézmény, közlekedési kapcsolat, úthálózat vagy más közszolgáltatás helyzete. Vagy ha egy jogszabály módosítására lenne szükség, vagy éppen a választókerületet érintő, illetve országos szintű probléma megoldása. Halmai Ferenc hangsúlyozta, azokban az ügyekben, amelyekben valóban van lehetősége fellépni, a lehető leghatékonyabban fogja azokat képviselni. Idén is átadták Jászapátén a városi kitüntetéseket. 9 önkormányzati és

0: két civil kategóriában adtak át elismerést a Jászapáti Kisboldogasszony templomban. Jászapáti Városérdíjban részesült Pallagi Imréné, Jászapáti Városért posztumusz díjat ítéltek oda Berki Istvánnak, Jászapáti Város közszolgálati díjat Urbán Béláné vehette át, a városi pedagógiai díjat pedig Mennyhártné Molnár Éva. Jászapáti egészségügyi és szociális díj elismerést Kálmárné Nagy István Erika kapta. Jászapáti Város vállalkozói díját Szöllősi Zoltán vehette át, míg a Város kiváló gazda díját Urbán Attila. A Városi polgárőrdíjat Rácz Ferenc kapta, míg a tűzoltó díjat Léhi József Zsolt. Az elszármazottak Jászapátiért posztumusz díjat dr. Budai Lászlónak ítélték oda, a Szent Kamil díjat pedig Fülöp Dóra kapta. Jelentős menetrendi korlátozásokkal és hosszabb menetidővel kell számolniuk azoknak, akik Jász-Nagykun-Szolnok megyéből a fővárosba tartanak egészen november elejéig. A Budapest-Szegléd-Szolnok fővonalon egymást követő pályakarbantartások miatt egyes intercity járatok a nyugati helyet a keleti pályaudvarra futnak be, több zónázó és személyvonat pedig rövidített útvonalon jár, vagy éppen kimarad. A vasúttársaság tájékoztatása alapján a térséget érintő korlátozások első szakasza augusztus 29-ig zajlik le. A következő napokban Kőbánya-Kispest és Pest-Szentlőrinc között végeznek munkálatokat. Ebben az időszakban a Budapest és Szolnok közötti szakasz forgalma jelentősen átrendeződik. A megyéből Budapestre ingázók számára a hétvégétől is változásra kell számítani. Augusztus 30-ától egészen november 3-ig Pilis és Albertirsa között folytatódik a vasúti pályakorszerűsítése. Ez a tartós vágányzár közvetlenül érinti a Szolnok felé közlekedő zónázó vonatokat is. Nem sokáig örülhettek az elkövetők a frissen lopott elektromos kerékpárnak Jászberényben. A jászsági rendőrök rövid időn belül elfogták a tolvajokat. Egy jászberényi ingatlan előtt loptak el egy elektromos kerékpárt, miután a sértett bejelentést tett a rendőrök, azonnal megkezdték a lopott kétkerekű keresését. Az információt a szolgálatban lévő valamennyi egységgel megosztották. Nem is kellett sok idő, a közlekedés rendészek megtalálták a keresett biciklit, amint azzal két helyi férfi közlekedett. Mindkettőjüket előállították a rendőrkapitányságra, majd a nyomozók lopásvédség miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. Az elektromos kerékpárt visszaadták a tulajdonosnak. Napos fátyol felhős idő várható, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben is kialakulhat néhol zápor, esetleg zivatar. Késő este 16 és 23 fok várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Elfogadták a gyermekvédelmi vizsgálóbizottsági munkatervet. Hamis euróval fizettek egy szolnoki gyors étteremben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az örökbefogadással és a kórházban hagyott újszülöttek ügyével foglalkoznak először majd a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottságban. Elfogadták a munkatervet. Téma lesz a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása, a jelzőrendszerrel kapcsolatos kérdések, a gyermek és lakásotthonok helyzete. A szakemberek vizsgálják a bántalmazás, az intézményi abúzus vagy a kortárs erőszak problémáját is, de szó lesz a gyermekvédelmi finanszírozásról és az ellátási kapacitások kérdéseiről is. Eddig már 51-en jelezték, hogy visszatérnének a magyar honvédséghez, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett rá, azt ígérték, hogy lehetőséget kapnak a méltatlanul elküldött katonák, mert szükség van a fiatalokra, de a tapasztalt katonákra is, akik évtizedeken keresztül szolgálták Magyarországot. Az ATV korábbi információi szerint 2023-ban a Fidesz kormány egyebek mellett fiatalításra hivatkozva több mint 1000 katona szerződését szüntette meg. A visszatérés és lehetőségéről szóló augusztus elejei tájékoztatón több mint 270-en vettek részt a Bálna Honvédelmi Központban. A debreceni akkumulátorgyár három üzemében is felfüggesztették a próbagyártást, miután fokozott nikkelterhelést mutattak ki 9 dolgozó szervezetében. A vegyipari szakszervezetek szövetsége szerint a folyamatos ellenőrzések és nem a bíróságok kiszabása garantálhatja a dolgozók egészségét. A CATL közleményében azt írta, még keresik a nikkelterhelés forrását. Szolnokon elfogtak 4 embert, akik hamis euróval fizettek egy gyors étteremben. A rendőrök a készenléti rendőrség egységeivel, míg a közelben egy másik gyors étteremben vették őrizetbe őket. Autójukban további 17 hamis 100 eurós bankjegyet találtak. Pénzhamisítás gyanúja miatt hallgatták ki őket. 100 fölé emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén tartózkodott, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nepáli turisztikai hivatal tájékoztatása szerint 133 indiai, 47 amerikai és 33 brit, valamint 24 kanadai állampolgárnak is nyoma veszett. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. A bajba jutottak mentését nehezíti, hogy a magas vízállás miatt a helikopterek sem tudnak leszállni. Tibetben is áldozatokról és eltűntekről számoltak be. Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Hamarosan teljes kapacitással üzemelhet a paksi atomerőmű. Villámárvíz söpört el több falut Nepálban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hamarosan eléri ismét a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. A hármas blokkot egy hónappal ezelőtt állították le a Duna rekord alacsony vízállása miatt. A folyó vízszintjének növelésére fenékküszöböt építettek ki, és két bárkát süllyesztettek el Paksnál. Ennek köszönhetően nem kellett teljesen leállítani az atomerőművet. Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban. Közleményük szerint a 4 napos programsorozat sikeres volt. Sikerült színvonalas, biztonságos, innovatív és látványos eseményeket megvalósítani. Az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban ugyanakkor a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása érdekében vizsgálatot rendeltek el. Meglátogatta a balesetet szenvedett Gripen pilótát Baka András köztársasági elnök, a Magyar Honvédség főparancsnoka, írta a Sándor Palota. Emlékeztettek, az őrnagyot kedden sikeresen megműtötték, és hamarosan otthonában folytathatja a rehabilitációt. A magyar légierő Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. Az Északi-Pesti Centrum Kórház, Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a pilóta a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megműteni. Ketten meghaltak egy mohácsi ipari telep helyen történt robbanásban, az eset még kedden történt. A rendőrség közölte, vélhetően az üzemanyagellátó rendszer közelében lévő por állagú faanyag gyulladt meg, és az vetett 15 méteres lángcsóvát. 3 dolgozó súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az ügyben büntető eljárás indult. Nyugat-nílusi vírusfertőzésben halt meg egy ember a hollandiai Utrecht tartományban. Egy további fertőzöttet kórházban ápolnak. Az országban az igazolt fertőzöttek száma 3-ra emelkedett. Helyi lapinformáció szerint országon belül fertőződhettek meg. Villámárvíz söpört el több falut Nepál északkeleti részén, legkevesebb 95-en meghaltak, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén tartózkodott, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nepáli turisztikai hivatal tájékoztatása szerint 133 indiai, 47 amerikai és 33 brit állampolgárnak is nyoma veszett. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Elfogadták a gyermekvédelmi vizsgálóbizottsági munkatervet. Hamis euróval fizettek egy szolnoki gyors étteremben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az örökbefogadással és a kórházban hagyott újszülöttek ügyével foglalkoznak először majd a gyermekvédelmi vizsgálóbizottságban. Elfogadták a munkatervet. Téma lesz a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása, a jelzőrendszerrel kapcsolatos kérdések, a gyermek és lakásotthonok helyzete. A szakemberek vizsgálják a bántalmazás, az intézményi abúzus vagy a kortárs erőszak problémáját is. De szó lesz a gyermekvédelmi finanszírozásról és az ellátási kapacitások kérdéseiről is. Eddig már 51-en jelezték, hogy visszatérnének a magyar honvédséghez, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett rá, azt ígérték, hogy lehetőséget kapnak a méltatlanul elküldött katonák, mert szükség van a fiatalokra, de a tapasztalt katonákra is, akik évtizedeken keresztül szolgálták Magyarországot. Az ATV korábbi információi szerint 2023-ban a Fidesz kormány egyebek mellett fiatalításra hivatkozva több mint 1000 katona szerződését szüntette meg. A visszatérés és lehetőségéről szóló augusztus elejei tájékoztatón több mint 270-en vettek részt a Bálna Honvédelmi Központban. A debreceni akkumulátorgyár három üzemében is felfüggesztették a próbagyártást, miután fokozott nikkelterhelést mutattak ki 9 dolgozó szervezetében. A vegyipari szakszervezetek szövetsége szerint a folyamatos ellenőrzések és nem a bíróságok kiszabása garantálhatja a dolgozók egészségét. A CATL közleményében azt írta, még keresik a nikkelterhelés forrását. Szolnokon elfogtak 4 embert, akik hamis euróval fizettek egy gyors étteremben. A rendőrök a készenléti rendőrség egységeivel, míg a közelben egy másik gyors étteremben vették őrizetbe őket. Autójukban további 17 hamis 100 eurós bankjegyet találtak. Pénzhamisítás gyanúja miatt hallgatták ki őket. 100 fölé emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén tartózkodott, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nepáli turisztikai hivatal tájékoztatása szerint 133 indiai, 47 amerikai és 33 brit, valamint 24 kanadai állampolgárnak is nyoma veszett. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. A bajba jutottak mentését nehezíti, hogy a magas vízállás miatt a helikopterek sem tudnak leszállni. Tibetben is áldozatokról és eltűntekről számoltak be. Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.